Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai slágermegy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, józan ékszolnak meg.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például a világ második legjobb DJ-je bebetonozta magát Martin Garrix. A tavalyi második helyezés után idén is behúzta az ezüstérmet. Kijött a héten a DJ meg Top 100 lista, ugye ez minden évben a világ legjobb DJ-it gyűjti össze. És ki lett az első? Hát a David Guetta. DJ Oti nem indult, valószínűleg azért jött ki így a mezőny. David Guetta az első, Martin Garrix a második, Anima a harmadik, egyébként ott volt már top 10-ben tavaly, Alok is itt van a top 10-ben, a negyedik lett, Dimitri Vegas is Like Mike, végre egy női név, Charlotte DeVitte, Armin van Buuren a hetedik, Timmy Trumpet 8, Fisher a 9. és Vintage Culture a 10. lett, nyomában Calvin Harris a 11. helyen. Akit érdekel a teljes 100-as mezőny, DJ meg top 100, így kell rá googlizni. Szóval hozom már is Martin Garrixet.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is fogsoljak, hát hogy ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back To You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam, és ez... Hát ezt most nagyon szeretjük tőle. Live It All, Lost Frequencies-től a

0: napot?
1: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel, úgyhogy ez mind-mind

Igen, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát, Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt. She said,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Árulkodó jelek megvan, hogy hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit háziorvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a három feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantoma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a háziorvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2020.

hétre, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turné már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozok most egy igazi mai

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett Magyar Depressziós Beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismeri azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az az irány a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben fel használni, hogy így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
0: A Tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Sam Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekvenyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például a sushi, FaceTime-ol a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpongasztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Sam Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a Rádió 1.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger, megy Calvin Harris az imént, és olyan sokat emlegetjük most a DJ meg Top 100 listát, ami ugye kijött a héten. Calvin Harris ezen a 11. lett, 5 helyezést javított. De egyébként még mindig ő a világ legjobban kereső DJ-je, úgyhogy szerintem hát nem szomorkodik. Vagy ha mégis, pénzkötegekkel törölgeti a könnyeit.

0: I guess you moved on really easily.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: 1,5 milliárdos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 10 ember ellen. Bowlingozással ünnepeltek a kecskeméti nyugdíjasok. Életeket menthet a szerv adományozás. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. 10 ember ellen emelt vádat a Bács-Kiskun megyei főügyészség egy 1,5 milliárd forintot meghaladó költségvetési csalási ügyben. A vád szerint egy szombathelyi férfi 2021 és 2024 között külföldről beszerzett szójadarát és csirkehúst értékesített Magyarországon, miközben fiktív számlázási láncokkal került el az áfa fizetést. A csaláshoz 8 céget használtak fel, a rendszer működtetésében pedig a férfi testvére és egy adószakértő is közreműködött, írja a megyei lap. Az ügyben egy ceglédi vállalkozó is érintett, aki a vád szerint további 666 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek, az elsőrendű vádlottat pedig vesztegetéssel és csaknem 260 millió forint elsikkasztásával is vádolják. A 10 vádlott büntetőjogi felelősségéről a kecskeméti törvényszék dönt majd. Közel 200 résztvevő és szurkoló kapcsolódott be a Kecskeméti Nyugdíjas Szövetség kétnapos bowling programjába az Idősek Világnapja alkalmából, írja a megyei lap. A rendezvényen a szövetség 37 tagszervezetének tagjai próbálhatták ki a sokak számára újdonságot jelentő sportágat a Kecskeméti Bowling Centerben. A közös játék célja az időskori aktivitás ösztönzése, a rendszeres mozgás népszerűsítése és a közösségi kapcsolatok erősítése volt. Életeket menthet a szerv adományozás, erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátószolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
3: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, és fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
2: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Árulkodó jelek megvan, hogy hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit háziorvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a három feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantoma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a háziorvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élet, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rappel srác, és szüksége lenne a férfi vokára. Küldd már el a hangod. Na ez a dal Macklemore és a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refrén jutott mindezt a Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Blood Running.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is. 17:30 előtt járunk egy kicsivel, és mivel szombat van, hát bízom benne, hogy ha ilyen korai órán találkozunk Rádió 1-esek, az csak azért van, mert kidobott minket az ágy, nem kell még dolgozni menni. Jó zenék a folytatásban is, Loi és a Golden Summer egészen biztosan érkezik majd a tudáspercek után. Erre gondoltam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett Magyar Depressziós Beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az az irány a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben fel használni, így könnyebben el sem szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
0: A Tudásperceket hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, most a német énekesnő Loi és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith-t is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puentezzel közösen készített el Golden Summer Loi-tól a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy hozom már is az óra legkarakteresebb férfi hangját. Teddy Swims jön, és az ikonikus nagy Rádió 1-es kedvenc a The Door. Bejelentette Teddy Swims szeptemberben, hogy mikor jön az új album, az Ugly, már tudjuk a címét is, január 22, 2027 elején jelenik majd meg. Az elmúlt 15 hónapban született meg az anyaga, egy olyan időszakban, amely a fia születésével kezdődött, és a válással végződött. Teddy Swims jön a folytatásban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több napra lezárnak parkolókat Kecskeméten. Új tűzoltógépjármű állt szolgálatba Kiskunfélegyházán. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Városüzemeltetési munkálatok miatt több napra lezárnak parkolóhelyeket Kecskeméten a Petőfi Sándor utcában. Október 13-án és 14-én a fűrészfogasok felőli oldalon, október 15-én és 16-án pedig a Szalagházak Deáktér felőli oldalán lesz érvényben a korlátozás. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Arra kéri az autósokat, hogy az érintett napokon hagyják szabadon a kijelölt parkolóhelyeket. A lezárt területekre érvényes parkolóbérleteket a Kecskeméti Városrendészet a környező utcákban is elfogadja. Korszerű 4000 liter oltóvíz szállítására alkalmas tűzoltó gépjárművel bővült a Kiskunfélegyházi tűzoltóság járműparkja. Az új Heroes Aquaman 4000 típusú fecskendőt október 8-án adták át az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon 9 másik járművel együtt. A 320 lóerős összkerékhajtású gépjármű nem csak épülettüzek oltására, hanem műszaki mentésekre, közlekedési balesetekhez és erdő vagy vegetáció tüzek felszámolására is alkalmas, írja a Félegyházi közlöny. A fejlesztés egy Európai Uniós és állami finanszírozású program része, amelynek keretében összesen 56 új tűzoltó gépjárművet állítanak rendszerbe 2029 nyaráig. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Ezek nagyon jól megfigyelhető. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnouttal, a kiégéssel együtt tapasztalható.
1: Délnyugat felől lassan beborul az ég, napközben elszórtan valószínű eső, zápor, estétől már sok felé eshet, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben a térségben 17 és 22 fok között alakul. Holnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és egyre több felé naposra fordul az idő. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, még napközben 13 és 22 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és top 500 voksok is folyamatosan érkeznek, miközben indítom Taylor Swift dalát, jön a jó kis Opelite, olvasom Timi SMS-ét. Szia Máté, Taylor Swift

Timi, hogyha választanom kell nekem is egy abszolút kedvenc Taylor Swift dalt, akkor az Anti-Hero. Az volt a fordulópont, amikor én megszerettem ezt az énekesnőt, és hogyha a The Life of a Showgirl albumról is választhatnék kedvencet, az ez lenne. Opel Light, Taylor Swift-et hozom már is. Aha.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most Alex Warren, aki szinte a semmiből katapultált a legnagyobb szupersztárok közé, a dalaiból pedig árad az életigellés, a hála, ami nem csoda, mert nagyon-nagyon mélyről jött. Nagyon fiatalon tiniként megtapasztalta a nélkülözést, az utcán is élt egy ideig, illetve egy haverja kocsijában. Hát most pedig itt van, és gyártja a toplistás dalokat. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük tőle.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Imádom a zenéket, azt, hogy ilyen pörgős és energikus az egész rádió. Imádom a DJ-ket, úgyhogy semmi más nem szoktunk hallgatni, csak a Rádió Egyet. És ez a fiatalos pörgés és lendület szerintem az, ami olyan egyedi feelinget ad az egész rádiónak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a nagyon korán kelőknek is. Fél hét előtt járunk egy kicsivel, gyors hírek, aztán folytatódnak a legmenőbb Rádió Egyes zenék ezzel az igazi mai slágerrel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: 13 településen végeznek szénhidrogén kutatást Bács-Kiskunban. Kadétok tették rendbe a Noszlopi Gáspár Park emlékhelyét. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Háromdimenziós, szeizmikus mérések kezdődnek október 25-én Bács-Kiskunban a Soltvadkert 3D elnevezésű szénhidrogén kutatási program keretében. A december 20-áig tartó munkálatok 13 települést, köztük Kiskunhalast, Kiskőröst, Kiskunmajsát, Kecelt és Soltvadkertet érintik, összesen mintegy 320 négyzetkilométeren, írja a BAON. A szakemberek speciális, rezgéseket keltő járművekkel és a talajra helyezett érzékelőkkel térképezik fel a mélyben található földtani rétegeket, elsősorban lehetséges kőolaj és földgáz lelőhelyek után kutatva. A Gáspár András Technikum kadétjai tisztították meg a kecskeméti Noszlopi Gáspár Parkot és a mellette található 1848-as emlékkő környezetét, írja a hírös.hu. Az önkéntes akciót az október 6-ai Nemzeti Gyásznaphoz kapcsolódva szervezték meg, a programnak pedig már több éves hagyománya van. A munkálatok befejezése után a résztvevők az aradi vértanukra és az 1848-as-49-es szabadságharc hőseire emlékeztek. A program végén koszorúkat helyeztek el az emlékkőnél, az általános iskolások pedig saját készítésű zászlókkal tisztelegtek a hősök előtt. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről és 121 országból érkeznek, a mezőny csak nem fele külföldi. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
2: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy két éve mi csak 6 000-valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen. Tehát ez is maga a maratoni igazi nemzetközi eseményé vált.
1: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is. Király Tamás magyar hangja kismerti itt a stúdióban, a Rádió 1 budapesti stúdiójában. A folytatásban pedig az a David Guetta, aki megnyerte már egyszer a top 500-as listánkat, és most a héten megnyerte a DJ Mag 100-at, ez a világ legjobb DJ-t gyűjti össze minden egyes évben, rajongói szavazatok alapján. Hát Pierre, gratulálok, most már sokadjára elvitte a trófeát, a OneRepublic-kal közös dalszó.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és bár áttáncoltuk az éjszakát Dua Lipával, ő is nyert már Rádió 1 top 500-at, egyébként ő is várja a szavazatokat. Folytatjuk tovább a táncot, jön Lói és a Get Lucky. A hírek után mutatok egy kis ízelítőt belőle, aztán jön a teljes verzió.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
10: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: 1,5 milliárdos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 10 ember ellen. Bowlingozással ünnepeltek a kecskeméti nyugdíjasok. Életeket menthet a szerv adományozás. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 10 ember ellen emelt vádat a Bács-Kiskun megyei főügyészség egy 1,5 milliárd forintot meghaladó költségvetési csalási ügyben. A vád szerint egy szombathelyi férfi 2021 és 2024 között külföldről beszerzett szójadarát és csirkehúst értékesített Magyarországon, miközben fiktív számlázási láncokkal került el az áfa fizetést. A csaláshoz 8 céget használtak fel, a rendszer működtetésében pedig a férfi testvére és egy adószakértő is közreműködött, írja a megyei lap. Az ügyben egy ceglidi vállalkozó is érintett, aki a vád szerint további 666 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek, az elsőrendű vádlottat pedig vesztegetéssel és csaknem 260 millió forint elsikkasztásával is vádolják. A 10 vádlott büntetőjogi felelősségéről a kecskeméti törvényszék dönt majd. Közel 200 résztvevő és szurkoló kapcsolódott be a Kecskeméti Nyugdíjas Szövetség kétnapos bowling programjába az Idősek Világnapja alkalmából, írja a megyei lap. A rendezvényen a szövetség 37 tagszervezetének tagjai próbálhatták ki a sokak számára újdonságot jelentő sportágat a Kecskeméti Bowling Centerben. A közös játék célja az időskori aktivitás ösztönzése, a rendszeres mozgás népszerűsítése és a közösségi kapcsolatok erősítése volt. Életeket menthet a szerv adományozás, erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátószolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, és fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, a hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Hozom a Stadium Expárost és Metzger Vikit, vagyis World is My Radio Show rezidenseket, jó barátokat és egy közös dalt, Let You Let Me Go-t. A szakmai és egyéb történéseiket a fiúknak olyan nemzetközi sztár DJ-k követik, mint például Oliver Heldens az Instagramon, úgyhogy oda kell rájuk figyelni. Hát nem véletlenül, hogy 2025-ben a DJ Szövetség az év producere díjjal jutalmazta a duót. Továbbra is lehet mind a hármójukkal találkozni a World is My Radio Show-ban. Ez a Let You Let Me Go. Go!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy különleges páros, Purple Disco Machine és Sophie and the Giants, vagyis a német sztár DJ producer és egy brit énekesnő. A nagy találkozásuk, illetve az első nagy sikerük az 2020-ra datálható. A pandémia kellős közepén kijöttek a Hypnotize dalukkal, ami írtózatosan nagyot ment, aztán 2022-ben jött az In the Dark, és úgy voltak vele, hogy folytatják ezt a sikerszériát 3 évvel ezelőtt ezzel a dallal. Jön a Paradise!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
3: Kóstold meg te is a Jakó cukrászdában a realisztikus gyümölcs desszerteket, amelyek kívül roppannak, belül krémes textúrájukkal pedig elvarázsolnak. Jakó cukrászda, Kecskemét Petőfi Sándor utca 7 és Nagykörösi utca 2.
4: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban. Kávégépbolt. Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet. www.kvgbolt.hu.
5: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
6: 155 ezer forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal.
7: Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belevágnod.
6: 5 ezer forint az alkalmassági vizsgálatért, az első 2 adással pedig összesen 60 ezer forint juttatás.
7: Részletek
6: plazmacenter.hu.
8: Felejtsd el a stresszelést! A K.O. Autós iskolában a jogsi sima ügy. Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-autosiskola.hu. We also offer car and motorcycle courses in English.
9: Jöjjön el Kecskemét legrégebbi éttermébe, a Kisbugaci étterembe.
10: Látogassa meg zenés esténk valamelyikét.
9: Szervezze nálunk esküvőjét, családi vagy évvégi céges rendezvényét. Kisbugaci étterem, ahol a múlt és a jelen találkozik.
11: Zombik, mágusok, űrutazók, te kinek a bőrébe bújnál?
12: Az UVR élmény arénában minden kedden és szerdán 4000 forint per főáron próbálhatod ki magad virtuális játékszobáinkban. Részletek a Facebookon és a weben uvrélményaréna.hu.
13: Profrost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
14: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
15: Mert

0: meghallnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Több napra lezárnak parkolókat Kecskeméten, új tűzoltógépjármű állt szolgálatba Kiskunfélegyházán, október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Városüzemeltetési munkálatok miatt több napra lezárnak parkolóhelyeket Kecskeméten a Petőfi Sándor utcában. Október 13-án és 14-én a fűrészfogasok felőli oldalon, október 15-én és 16-án pedig a szalagházak Deáktér felőli oldalán lesz érvényben a korlátozás. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Arra kéri az autósokat, hogy az érintett napokon hagyják szabadon a kijelölt parkolóhelyeket. A lezárt területekre érvényes parkolóbérleteket a Kecskeméti Városrendészet a környező utcákban is elfogadja. Korszerű 4000 liter oltóvíz szállítására alkalmas tűzoltó gépjárművel bővült a Kiskunfélegyházi Tűzoltóság járműparkja. Az új Heroes Aquaman 4000 típusú fecskendőt október 8-án adták át az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon 9 másik járművel együtt. A 320 lóerős összkerékhajtású gépjármű nem csak épülettüzek oltására, hanem műszaki mentésekre, közlekedési balesetekhez és erdő vagy vegetáció tüzek felszámolására is alkalmas, írja a Félegyházi közlöny. A fejlesztés egy Európai Uniós és állami finanszírozású program része, amelynek keretében összesen 56 új tűzoltó gépjárművet állítanak rendszerbe 2029 nyaráig. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk, mondta a rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Ezek nagyon jól megfigyelhetők, például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnouttal, a kiégéssel együtt tapasztalható.
2: Délnyugat felől lassan beborul az ég, napközben elszórtan valószínű eső, zápor, estétől már sok felé eshet, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben a térségben 17 és 22 fok között alakul. Holnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és egyre több felé naposra fordul az idő. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, még napközben 13 és 22 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban, és a Save Me Tonight, és hogy még mi lesz itt a folytatásban nálunk? Hát csupa móka kacagás, mert például jönnek Balázsék extra pillanatai, Balázsék Weekend, 10 órától abszolút képbe lehetünk, hogy az épp aktuális Rádió 1-es kedvencünk hanyadik a top 50-es listán, Györke Attila indítja majd a slágerlistát, jövök én is vissza déltől, 5 órától Cookie Mix-el, 8-tól Disco Sheet, aztán World is My Radio Show.

0: diszkosít!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
2: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
3: Újra jön
2: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Tinelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: Elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel. Mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
4: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
3: Mondtam.
4: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
3: Fresh Body sosem hibázik.
4: Akkor veszünk mi is egyet?
3: Ugyan, még egyet?
4: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
10: Álláskeresők, figyelem!
11: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
12: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj! Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festékbolt.
13: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
14: Október 24-én érkezik a régió legnagyobb retro rendezvénye, a Kecskeméti Retro Fesztivál.
15: 9 sztár vendég, 1 világsztár, 2 sztár retro DJ.
14: Alice DJ, Naksi ex Soho Party, MC Taki, Emergency House, Desperado Feat Timi, Erős VS Spiggy Boy, DJ Szatmári és még sokan mások. Jegyek kaphatók Kecskeméten, a Turinform irodában vagy online az onlyticket.hu-n. Tehát október 24-én Kecskeméti Retro Fesztivál a Messzi István sportcsarnokban.
16: Megérkezett a világmárkák 20-30%-os őszi vásárra az Alföld áruházba. 20%-os törzsvásárlói kuponnal fizethet 5000 forint kosárértéktől, de 30%-os világmárkák is várják valamennyi osztályunkon. Válogasson és vásároljon 20-30% kedvezménnyel szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
0: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
12: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
17: 13 településen végeznek szénhidrogén kutatást Bács-Kiskunban. Kadétok tették rendbe a Noszlopi Gáspár Park emlékhelyét. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Háromdimenziós szeizmikus mérések kezdődnek október 25-én Bács-Kiskunban a Soltvadkert 3D elnevezésű szénhidrogén kutatási program keretében. A december 20-áig tartó munkálatok 13 települést, köztük Kiskunhalast, Kiskőröst, Kiskunmajsát, Kecelt és Soltvadkertet érintik, összesen mintegy 320 négyzetkilométeren, írja a BAON. A szakemberek speciális, rezgéseket keltő járművekkel és a talajra helyezett érzékelőkkel térképezik fel a mélyben található földtani rétegeket, elsősorban lehetséges kőolaj és földgáz lelőhelyek után kutatva. A Gáspár András Technikum kadétjai tisztították meg a kecskeméti Noszlopi Gáspár Parkot és a mellette található 1848-as emlékkő környezetét, írja a híres.hu. Az önkéntes akciót az október 6-ai Nemzeti Gyásznaphoz kapcsolódva szervezték meg, a programnak pedig már több éves hagyománya van. A munkálatok befejezése után a résztvevők az aradi vértanúkra és az 1848-as, 49-es szabadságharc hőseire emlékeztek. A program végén koszorúkat helyeztek el az emlékkőnél, az általános iskolások pedig saját készítésű zászlókkal tisztelegtek a hősök előtt. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről és 121 országból érkeznek, a mezőn csak nem fele külföldi. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
18: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy két éve mi csak 6 000 valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen. Tehát ez is maga a maratoni igazi nemzetközi eseményé vált.
17: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
20: Mi történik az idő múlásával, hogy egy kicsit félősebb leszel? Mi változik meg az agyadban? És nem azt szerintem nem a gyerekszületés, meg nem az, hogy a felelősség, hanem biológiailag valami megváltozik, amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem
21: úgy siessz, a szoftver.
20: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat.
21: Hát az van, hogy fókfogykos voltál, az nem vagy az.
22: Akkor nézd meg a videót, hogy megjött az agya, vagy mi?
20: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
21: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor sem már van.
22: Tehát tegnap voltunk egy ilyen légibázison, ahol van egy kifutópálya, egy órán keresztül azt üvöltözte a Szilárdnak, meg a Balázsnak, hogy azt vegyétek föl, azt vegyétek föl, mikor nyíl azok a motorról, úgyhogy nem volt nyíl. Érted?
20: Ez szerinted
22: megkomolyodott?
21: Nem azt mondom, hogy megkomolyodott, hanem azt, hogy rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy szerintem egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
20: Igen, ezt a gyerek hozza meg, hogy elkezdesz olyan dolgoktól félni, mondjuk 40 évesen, amit megcsináltál 20 évesen, már hogy félősebb leszel.
22: 2013.
20: Nekem 2009-ben született a Beni, nekem 4 éves volt.
21: De tudtál róla?
20: Ez egy jó kérdés.
21: Sokat voltál a tovább?
20: Igen. Feltűnt, hogy ott van egy kis aranyos kis gyerek, amikor már... Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb leszel. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy, hogy nem síelek már
21: egy
20: úgy.
21: Egy kanyon! Hogy... Hát jó.
20: De te, neked ez még nincs meg? Hogy amit, mit tudom én, bevállaltál nem, 20 évesen?
21: Én itt születtem, hogy...
20: Ahogy fosos vagy.
21: Nem, az van, hogy de amíg, nekem amíg a bátyám meg nem halt motorbalesetben, addig nagyon-nagyon vagány voltam, és akkor az levett az életről azért egy néhány évre, és akkor ugye elkezdtem meglátni mindenben a veszélyeket, akkor utána megpróbáltam visszatompítani a kutyakhoz a kis pánikbetegségem, és akkor utána már nem féltem mondjuk attól, hogy felüljek a metróra egy olyan alagútba, ami kicsit ijesztő volt a többinél, és akkor utána szépen lassan így sok pszichoterápiával visszajutottam az egészségesek közé, akik nem félnek az ilyen teljesen hétköznapi dolgoktól sem már.
20: Azt írja egy hallgatónk, hogy egy Forma 1-es pilóta nyilatkozta, hogy 30 felett a pilóták nem rosszabbak lesznek, csak beszaribbak. Tehát, hogy azért veszítenek a sebességükből. De hogy igazából meg úgy működni, már leélted az életet, megtapasztaltál, minden most már gyere veszély, mert már nincsen hát semmi baj. De pont elkezdesz jobban félni, hogy idősödsz.
22: Mert látod, hogy már nincs annyi előtted, és arra meg vigyázni akarsz, nem? Ha 25 évesen ez így nincs benned, hogy basszus, egyszer meghalunk majd. Tehát kit érdekelt 25 évesen, hogy az ember meghal, majd.
21: Szerintem több a tapasztalatod, az van, látod, hogy mik történhetnek, elkezd bekerülni az agyadba. A másik meg az, hogy lassabb vagy. Tehát 20 évesen gyorsabbak a reakcióid, könnyebben veszed észre a dolgokat, és a 30 évesen, 40 évesen ugye jönnek ezek a természetes ilyen állapotromlások, amin tudsz nyilván sokat segíteni, de olyan, mint 20 évesen nem leszel.
20: Uh-huh. Az azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. És ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
22: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
20: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúzod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
22: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
20: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
21: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
20: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, a kettő darab képviselő fánként.
21: Sima leugrasztó.
20: Sima. Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
21: már. Most már ránézek, én ezt leizzadok. De hogy igen, azt írják, hogy a Wunderschön óta vagy egy kicsit óvatosabb.
20: Akkor rohadjon meg, aki írta, ott van. Jó, hát azóta azért a nézőim is sokkal óvatosabb. Igen. Meg hogy a idővel a felelősségednek megjelenik az életedben. Család, gyerek, jelzálok, hitel, stabil karrier. És kockázatos döntés miatt már másra is hatással vagy. Vagy másra is hatással vagy.
22: És egyre több minden veszteni valód van, mert 25 évesen nincs mondjuk még család, nincs vagyon, nincs semmi, 50 évesen meg ott a két gyerek.
20: De hogy a gyerek miatt lesz errettegő sem. Én például észrevettem, hogy sokkal lassabban sielek. Lassabban sielek, mint 35 évesen, totyogok. És én úgy sieltem, hogy beálltam így golyóba, és le a feketén, érted?
21: De hogy Schumacher, aki ugye megmutatta, hogy ez tud veszélyes.
20: Na, igen.
22: És most már ezek benned vannak, érted? 25 évesen, amikor...
20: Elkezdesz fosni, ez milyen nyomorúságos.
21: Ez meg a csiamag.
20: Igen.
21: Ezeket ugyanazt okozza.
20: 32 vagyok, 7 éve élek rettegésbe, azóta vagyok anyuka, a trambulinba sem merek bemenni.
21: Mondjuk oda én sem, de csak a súlyhatár miatt.
20: Igen, neked ott van egy áthúzott kis piktogram figura. Igen, tényleg megállítanak a bejáratnál. Hölgyem!
21: Ezt már megbeszéltük.
20: 7-kor egy születésnap lesz, hölgyem, ne tegye tönkre. Ezt már megbeszéltük, igen. Már elmondtuk.
21: Viszem magammal a flabéloszomat, ilyen, hogy én is érezzem, hogy élek.
20: Igen.
21: Ott rázatom magam a popcorn mellett.
20: Igen. Egy idő után belépsz abba a korba, hogy már nem 20 évesek kell fel fölöltönöd, hanem olyanok, akik felismerik a stroke jeleit. Egyébként tényleg így van. De például ez a motoron nincsen. Na, azt magyarázd meg nekem.
21: Az hamis biztonságérzet, úgy hívják.
22: Meg az később jött, tehát azt nem csináltuk 20 évesen, tudod?
20: Jó, nincs mihez hasonlítani.
22: Igen, egy csomó olyan motoros van, aki a 20-as éveit, 30-asat végig motorozta, és nagyon örül, hogy túlélte, és azt mondta, hogy köszöni szépen, ő leteszi. Érted? Mert hogy megvolt tulajdonképpen meg az volt, élmény, megvan, élmény. És 20 évesen még valószínűleg mi is úgy mentünk volna, mint a barmok, most már csak fél barmok módjára megyünk, mert nem az élményünk, hogy száguldozunk.
21: Sokan írják, hogy mióta gyerekük van, azóta sok mindentől félek, ami irracionális, és ez azért is van, mert mióta gyereked van, azóta ugye minden odafigyelsz. Tehát az egy folyamatos, hát ezt úgy egy folyamatos készenlétben vagy, mert ugye főleg anyaként, ugye ki kell védened olyan veszélyeket is, amik nem biztos, hogy most vannak, de lehet egy pillanat múlva lesznek. Tehát, hogy amikor majd eljön az, hogy akkor lesz a gyerek, hogy meg tudsz nyugodni, tudod, mert látod, hogy már nem fog beleesni egy konténerbe, hogyha arra sétál, akkor ez nyilván fog tompulni, de azon, hogy te nem tudod magadról, de az idegszálaid olyan szinten letapogatják a környezetet most, hogy egy olyan szűrális dolog, mint egy nagyon magas emelet, az egy pánikhelyzetet tud okozni.
20: Mert hogy el vagy fáradva idegileg az állandó készenlét miatt?
21: Hát meg ahhoz képest, ami mondjuk egy járdán sétálás, ahhoz képest az egy extra dolog, de hogy a járdán sétálás is akkora felkészül, vagy ilyen készenlét az idegrendszerednek, hogy amikor jön valami, ami már effektíve lehet, akkor ez már kiüti teljesen a biztosítékot.
20: 34 vagyok, két gyerekem van, azóta kétszer meggondolom a 200 feletti tempót motoron.
22: Tessék.
21: De aztán meghúzom neki.
20: Aztán azért odahúzom.
22: Kétszer meggondolja, aztán megy.
20: 28 évesen az árnyékomtól is össze-vissza szarom magam. Pályit küldte nekünk, igen. Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
21: Amúgy a 90-es években született, vagy a 80-as, 90-es években született emberekhez szólnék, hogy ti emlékeztek rá, hogy nálunk milyen volt a bulizás például, hogy 15, 16, 13 ki hogy kezdte, hogy milyen emberekkel lógtatok együtt éjszaka, milyen helyzetekben voltatok, és hogy most pedig itt állunk, hogy 40 éves leszek én sem sokára, hogy hú, hát azért, az nem biztos, hogy az úgy. Az azért nem volt annyira szerintem.
20: Hogy csoda, hogy túlélted? Tehát, hogy hát olyan helyzetekbe kerültél.
21: Semmi. Nem történt soha semmi, pedig aztán ott voltak helyzetek. És tudod, a mafiózók, ilyen nagyon kiszámíthatatlan alakok, alapból éjszaka egyedül az utcán, alapból olyan helyeken, mint átmenni egy blahalújjára rohanna 4 órakor. Tehát, hogy összen azok...
22: Ilyen, ha például nálam a mondjuk Panna följön Pestre, barátnőihez, elmennek bulizni, akkor az én 18-es koromban ez eszembe jutott, hogy bármi történhet. Mentünk bele a világba. És most elmondod neki, hogy kicsim, hát a múlt héten is volt egy olyan eset, hogy...
20: Igen, jó halára ijeszgeted, jól elmondod neki.
22: De nem is érti, meg apa, légy szíves, de mondom, figyelj, készülni kell, tudod, hogy már másként látod az egész dolgot.
20: És az a legdurább, amikor szembesült a saját félelmeddel, ezt én elmeséltem, 3 éve csúszda park, ugye Spanyolország, Mallorca, kamikáze csúszda. És írja valaki, erről jutott eszembe, hogy ezeken 20 évesen, figyelj, csukott szemmel hátrafelé. És állsz, és ilyen 13 éves gyerekek mennek el, mellett, ez egy dolog. De megérkezik a te 15 éves gyereked. És elindul egy, csúsz már le, nem csúszom le. Lenézel, toporogsz, még elmegy két gyerek, és rájössz arra, hogy te is az a 18 éves srác voltál, aki haverokkal együtt, mikor elment külföldre, atomhülye lecsúsztatok akár háttal. És ott állsz, két lehetőségedben, majd lecsúszol és összeszarod magad, vagy visszasétálsz a lépcsőn. Tulajdonképpen mind a kettő nagyon nyomorúságos. És ott áll a gyereke 16 és egy győzköd, hogy apa, ne. Értem, hogy kamikáz, érted? És percenként egy halálsikoly attól, aki lecsúszik, és állsz, toporogsz, fél órát. Nem biztos, hogy... Menj, és már nem előre akarsz bizonyítani, már tudod,
21: hogy vannak
20: már...
21: a pitvarjaim.
20: Igen, már nem akarod ezt. És akkor végén lejöttem, de hogy így tudod, már csak azért, hogy azért ne kerüljek szarba.
21: De utána leslagozták a csúszdát.
20: Igen, utána lezárták. Kölyál is az ITS kivorult Spanyolországban. Nem szólták.
21: Itt vége,
20: bezárták a csúszdaparkot. Egy hétre teljes fertőtlenítés
21: volt. Azóta csak csokicsőnek hívják.
20: Igen, annyit én még életemben nem fosztam csúszdán. Halálfélelem egybeköltött fosássikoly volt.
21: Az ott az apád a csokicsőt?
20: Apád nagyon belehúzott, oda néz össze, fosta magát az öreg a csúszdán. Érted, és lemész, de rájössz arra, hogy igen, hogy ez egyszerűen elmúlt, hogy már nem az, hogy 20 évesen hátrafelé csúszol a kamikázem, toporogsz ott hülyén, és közben 8 éves gyerekek egy halálsikolyan lemennek. Te meg állsz, és a két gyereked így néz rád, hogy apa, nem áll. Nem, hát nekünk te vagy a, tudod. Hát te vagy a bátor, voltál, a mindenható.
22: Te voltál.
20: És már nem vagy az. Szóval, hogy...
21: Igen, ez meg az igazság, hogy egy csomó embernek van ilyen PTSD-je, tudod, hogy így posztraumás stressz szindróma, hogy történik vele valami, kap egy rossz diagnózist, ezt ilyet is írtak a hallgatók, hogy volt egy betegsége, amit jól sült el, de felhívta rá az élet a figyelmét, hogy figyelj, már meg is hóhatok, hát akkor mi lesz ezzel?
20: Igen.
21: És akkor ugye elkezdesz magadra úgy gondolni, mint egy ilyen nagyon törékeny, már kiszolgáltatott egyed, plusz ugye ott vannak a a feltörő emlékek, hogy most akkor ez most csak azért van, mert még kaptam pár hetet, vagy ez most akkor
20: hogy
21: megérdemlem most
20: miért,
21: az életet.
20: Történt, igen.
21: Igen, nehéz ezeket helyre tenni jól, de érdemes, mert amúgy én például tökre kigyógyultam belőle. Mondom ezt most? Azt mondom, hogy mi jövő héten?
20: Ugye, igen. Pilóta vagyok, amióta megszületett a gyerekem, abba hagytam a sárkányrepülést és a siklóernyőzést. Elkezdtem félni úgy, hogy 13 évet repültem.
21: Remélem, nem csatlakoztál semmilyen radikális valláshoz azóta.
20: Te 13 évet repült, megjön a gyerek, és valami átkattam benned. És egyszerűen elkezdesz egy olyan helyen félni, ami addig a közeged volt, a levegő, a repülés. És azt mondod, oké, gyerekem lett, félek. Az milyen érdekesen működik. Vagy van egy ösztönkör, hogy a szervezet érzi, hogy apává váltál, és felszabadít benned olyan hormonokat, ami megvéd a saját hülyeségettől. Tehát ez lehet egy evolúciós történet? Hogy
22: nem, átmész... szerintem itt simán végig gondolod azt, hogy most már felelősséggel tartozol. Érted, nem hagyhatod árván a gyerekedet.
21: Mondok egy durvát.
22: 20 évesen is benne van a halál lehetősége egy extrém dologban.
20: Más a félelem
22: érzet. De más a félelem érzet, más, igen.
21: Mi van, ha nem is a félelemről szól az egész, csak hogy magunkhoz ugye nem tudtunk jól kapcsolódni, mert hogy mit tudom, nem alakult ki magunk egy ilyen érzelmi viszony, viszont a gyerekkel már ugye nagyon jól tudunk kapcsolódni, mert ugye a gyerek az egy ilyen másfajta entitás. És akkor, amikor elkezdesz ezt a fajta igazi szeretetet, vagy elkezd tétje lenni a dolgoknak, hogy akkor válik minden túlértékessé ahhoz, hogy elveszíthesd.
20: Jöhetem, hogy nem magad irányába megy, hanem valaki más irányába, a gyereked irányába.
21: Mert szerintem tök sokan úgy nőttünk fel, hogy ugye a saját érzéseink úgy háttérről voltak szorítva, hogy mindig azt nézted, hogy mindenkinek mi a jó, meg így helyezkedni kellett, hogy ne legyen konfliktus, stb. És ez arra tanítja az embert, hogy magadat mindig hátra sorold. És ilyenkor az ember, amikor fel kell, nem azt szokta gondolni, hogy mihez van a kedvem, hanem próbálsz minél több pozitív dolgot összeszedni, élményeket, dopamint, adrenalint, amit akarsz, ugye, és mondjuk lesz egy pilóta, és aztán jön egy gyereked, aki
20: ami tökre megváltoztatja a dolgot, igen.
21: Ahogy elkezdesz hozzá kapcsolódni, magadhoz is kapcsolsz ezáltal, tehát az egy másfajta érzelmi jelenlét, és akkor rájössz arra, hogy fú, figyelj, azért
20: ez fontos.
21: Ezt már lehet, hogy nem akarnám, hogy elmúljon.
20: Gyermekkoromban imádtam a láncitát, falramászás, mindent, 40 évesen két kézzel kapaszkodom, ha fel kell állni a székre, hogy levegyem a gofrisütőt a felső polcról. Mennyire apuka, azt a mindenit. Igen, valahogy ez is ezzel jár, amit így nem gondolnál, hogy olyan receptorok kapcsolnak be, amit 20-30 évesen egész egyszer nem érzed, hogy te valaha fogsz félni olyan helyzetektől, amit egykoron nagyon bátran megoldott. Tehát tök érdekes.
21: Péter például azt hiszi magára, hogy neki nincsen súlya. Közöttek, ja? Nem, nincs gravitáció. Nincs. És akkor például, hogyha elmegyünk valahova, és akkor múltkor például megcsinálta azt, hogy ugye ellenőrizte a klímát egy hotelba, és van az a jüszkös asztal, aminek két csavarra, oda van csavarozva a lábat, tudjátok, az egy funérlap tulajdonképpen lelapkozva.
22: Nem egy erős.
21: És oda tolta, hogy akkor rálépett, és minden lába szétszaladt, és kérdezte, hogy mi volt az elképzelés? Hát, hogy ezt még őt kibírja simán. De mondom, de
20: ne, de nem látod, hogy
21: macskát nem bírt volna ki.
20: És súlytalan, nagyon jó.
21: Neki nincs súlya. És nagyon sok ilyen helyzet van, hogy így látom, hogy megy intézés, hogy de Péter, tehát van súlyod, tehát nem
20: igen, nem vagy súlytalan. Igen. Neki ez a projekciója, hogy neki nincs súlya. Én nem rettegek a csúszától, inkább attól félek, hogy mire felérek a tetejre, meg is fázhatok.
22: Szép kifogás.
20: Jó, de szép. De szép. Ő nem hiteg abban a víz. De nincs szükségem arra hideg vízre. Igen, azt a mindenit.
21: Szóval a csúszásról az a félelmetes amúgy, hogy egyrészt betűri a gatyád a seggedbe, másrészt pedig az, hogy van-e olyan hely, van-e olyan állapotban a kardiovaszkuláris rendszeret, hogy ezt még kibírd azt az érkezési pillanatot.
20: De itt is nagyon jó SMS, mindent összefoglal a korunkról. 10 éve ezelőtt semmitől nem félt. Most meg már attól rettegek, hogy laktózmentes kapucsinot kaptam-e vagy sem. Így múlik el a világ dicsősége. Régen imádtam kis repülővel, helikopterrel menni, pár éve a lányommal ültem föl egy kis repülőre, és csodálkozva rettegtem, hogy mi ez a röphajtásos ravatal. Érted? És imádott repülni. És az vagy, megszületik a gyerek, és tökre megváltozik. Ez kemény.
2: Nyugalom, nyugalom!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
1: 1,5 milliárdos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 10 ember ellen. Bowlingozással ünnepeltek a kecskeméti nyugdíjasok. Életeket menthet a szerv adományozás. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 10 ember ellen emelt vádat a Bács-Kiskun megyei főügyészség egy 1,5 milliárd forintot meghaladó költségvetési csalási ügyben. A vád szerint egy szombathelyi férfi 2021 és 2024 között külföldről beszerzett szójadarát és csirkehúst értékesített Magyarországon, miközben fiktív számlázási láncokkal került el az áfa fizetést. A csaláshoz 8 céget használtak fel, a rendszer működtetésében pedig a férfi testvére és egy adószakértő is közreműködött, írja a megyei lap. Az ügyben egy ceglidi vállalkozó is érintett, aki a vád szerint további 666 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek, az elsőrendű vádlottat pedig vesztegetéssel és csaknem 260 millió forint elsikkasztásával is vádolják. A 10 vádlott büntetőjogi felelősségéről a kecskeméti törvényszék dönt majd. Közel 200 résztvevő és szurkoló kapcsolódott be a Kecskeméti Nyugdíjas Szövetség kétnapos bowling programjába az Idősek Világnapja alkalmából, írja a megyei lap. A rendezvényen a szövetség 37 tagszervezetének tagjai próbálhatták ki a sokak számára újdonságot jelentő sportágat a Kecskeméti Bowling Centerben. A közös játék célja az időskori aktivitás ösztönzése, a rendszeres mozgás népszerűsítése és a közösségi kapcsolatok erősítése volt. Életeket menthet a szerv adományozás, erre hívják fel a figyelmet a mai Donor napon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátószolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, és fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: holnap pedig más sorsás. Ilyenkor már szerintem már szűkítettünk, már a 300-ból talán 10 kulcsos lett, 5, 15, nem tudom még a pontos számokat, és aztán utána 9 után majd nyitjuk. Gurulnia kell és örülnie, ez az elvárásunk van. Igen,
1: majd
0: ez az
1: nem fognak, van. Ha megnyered, csak ennyit küldtek.
0: Tessék?
1: Majd nem fognak örülni a barátnők, ha megnyered.
0: Ja, igen, nem hiszem, van ilyen, igen?
2: Persze, Magyarországon a jó kis irítség, ne viccel, már persze, hogy van.
0: Titokba kell tartani még egy ekkora nyereményt is, szerinted? Mondjuk, ha élőben megnyered, hát, úgy nehéz, nehéz, igen, az úgy nehéz, de hogy meg bejelentkeznek, mert hallottam, hogy nyert, hogy gyere, adjál már egy kicsit kölcsön.
2: Ha ebből nem is kéregetsz, ugye ez, mert ez a 20 millió, meg nem is cash, hanem ugye tárgyi nyeremények vannak, most azt nyilván nem fogod mondani, hogy add már nekem a mikrohullámú sütőt, mert nekem pont nincs, neked meg volt és megnyerted, de a pénzbeli nyereménynél biztos, hogy föltűnnek a hiénák. Érted?
0: Persze, hogy megérkeznek azonnal. Igen.
2: Itt ezt nem fogok tudni titokban.
0: És jönnek a pozitív SMS-ek is. Jó lesz, a vége lesz ebből, elég ebből a sok zakkantból. Neki nem kell kulcs, ő nem jön oda. Ő csak hallgatni akar a műsor, de azt adják vissza neki, mert a kulcsosok megszálltak mindenki.
1: De tényleg ennyire irigyek vagyunk egyébként?
0: Mami.
2: Igen.
1: Az, hogyha valaki más nyer valamit, annak te nem tudsz szívből örülni.
2: Nem, annak se tudsz örülni, ha mosolyog.
1: De nem csak
2: ez,
1: nem csak egy sztereotípia. Én eddig akárhány emberrel beszéltem, hogyha valamit én nyertem, vagy valaki más nyert, én annak mindig szívből tudtam örülni, és annak is örültek, bárkivel beszéltem, hogyha velem valami
2: mind
1: jó
2: hazudott,
1: történt.
2: Júli.
0: Hát ez ugye ritkán van, úgyhogy azért...
2: Igen.
0: Abban a formában legalábbis azt az arcodat,
2: amit én... Egyet, mondj egyet, aminek itt tudtuk volna közösen örülni.
1: Szerencse fia vagyok, hallod. Na. Itt dolgozom.
0: De hogy ezt nem tapasztalat, hogy az
1: én
0: emberek irigyek?
1: Nekem általában az a tapasztalatom, hogy az emberek sokkal jobbak, mint ahogy mi egyébként beállítjuk őket. Tehát, hogy mindig arról szól a minden híradás, meg arról beszélünk, még általában úgy állítjuk be a magyarokat, hogy irigyek, hogy utáljuk egymást, hogy furkáljuk egymást, hogy rossz indulatúak vagyunk. Miközben én ennek abszolút az ellenkezőjét tapasztalom. És egyébként meg szerintem nagyon rossz a kommunikáció, tehát hogyha folyamatosan ezt hallja egy ember, mikor a gyereknek azt mondod nagyon sokszor, hogy te hülye gyerek vagy, idő után elhiszi magára, hogy én hülye gyerek vagyok. Ha minden felületen azt hallod a magyarról, hogy irigy, és áskálódik, és egy szemétláda, akkor egy idő után el fogja magáról hinni. Hogyha nem ezt kommunikálnánk folyamatosan minden felületen, hogy már pedig a magyar az ilyen, akkor nem lehet, hogy egy kicsit változnának a dolgok.
2: De hol élsz, Júli?
0: De szerintem te álomvilágban élsz.
2: Hol élsz? Csak menj haza.
0: De oké, kezdjük el mondani egy hónapig, hogy egyébként egy jó indulatú, a más boldogságának örülő, kedves, jó természetű nép vagyunk. Sajnos sok szempontból sajnos nem.
1: De engem csak ilyen emberekkel hoz össze a sors. Akkor ez hogy a francba létezik?
2: Szerencse fia vagy, Júli.
0: De mivel hoz össze a sors?
1: Az, hogy jó indulatú, mosolygós, kedves emberekkel.
0: Hát hány bántok? Hát csak olvasd a mai SMS falat, Júli. A 30-at én töröltem, hogy ne kapjál ideg összeomlás. Jó indulatú, kedves emberekkel, nézd már rá.
1: Elszoktam, hidd el.
2: Na, hát és nem az van, hogy úgy kimutatás van a kocsiból, miért jössz, nem engedlek be, rohadjál meg, dögölj meg. Hát ugye, nézd meg a szemetelést a buszon, ha odaszólsz, még meg is vernek. Hát, de tényleg.
1: De gondolod, hogyha Párizsban felszállsz egy buszra, és
2: de most ne hozz be, rólunk beszélünk, ne hozz be Párizs, meg nekem tök mindegy, hogy mit hozol be, mert nem az a fontos.
1: De be kell hozzam, mert összehasonlítjuk a nemzeteket, és azt mondjuk, hogy a magyarok általában azok általában rossz indulatúbbak, mint a környező országok, hogy soha nem tudunk örülni a másik sikerének, hogy mindig elkedvetlenít az, hogyha a másiknak jó, nekem pedig nem.
0: Ez nem ez van? Vagy te nem ezt tapasztalod? Egy öntető örömöt látsz, hogy beállunk valami mögé, hogy örülünk másikére, hogy a Facebookon kedveseket írunk, hogy nem vagyunk irigyek, hogy nem vagyunk megkeseredve, hogy nem vagyunk borzasztóan depresszívek és rossz indulatúak a másikkal. Te azt látod, hogy egyébként egy jó hangulatú, pozitív, ilyen olaszos temperamentumú, egy ilyen mindegy, hogy mi van, örüljünk, táncoljunk, ezek vagyunk, ez történik. Én eddig... Érted? Ahogy az izraeli gép leszállt, hát ezek az emberek majdnem meghaltak, hoztak egy GBL hangszórót, és végig táncolták az utat, és ha elmész Izraelbe, ezt tapasztalt, hogy énekelnek, táncolnak, jönnek, mennek, és egy olyan vibe van, hogy egyszer megőrülsz attól, hogy úristen, hogy lehet ennyire pozitívan nézni mindent, pedig hát aztán azért nagyon sok mindent kapnak ők is. És hogy vannak ilyen népek, de mi ilyenek lennénk,
1: én
0: nem?
1: Én azt nem gondolom, hogy itt minden embernek egy fáklyás menet az élete, de én azt veszem észre, hogyha a városban közlekedek, hogy az emberek mosolyognak egymásra.
0: Mosolyognak?
1: Igen.
0: De hol élsz, Juli?
1: Mosolyognak egymásra.
0: Én tegnap láttam egy mosolygós pincércsajt.
1: És nem értem, tudtad értelmezni.
0: Nem, és annyira megörültem neki, és én úgy vagyok ezzel, mint te, hogy mindenkinek, akinek jó kedve van, vagy mosolyog a kocsiba, vagy mosolyogva fut, és nem egy ilyen hihetetlen közöny és undor van az arcán, én úgy meg tudok örülni, hogy az az öreg ember lettem, aki megdicséri őket, hogy jaj, de jó látni, hogy valakinek jó kedve, és közben hallom az öreg bácsit, hogy maga még fiatal, örüljön, és megmondom, hogy tök jó látni, hogy mosolyogsz. Aztán talán egy volt futár volt, meg egy pincércsaj. Ja igen, voltam valahol tegnap este, és ilyen nagyon-nagyon, de nem nekem szólt, hanem hogy láttad, hogy szereti a munkáját, szívesen ajánl egy italt, jó kedve van, és hogy megálltál, hogy Atyaisten, de jóba vagy, tudod, hogy ez de jó látni. És hogy megrökönyödtem, hogy ez már milyen ritka, hogy átnézel a kocsiba, hogy buvabaszott emberek ülnek, hogy mindenki ilyen savanyúképpen járkál, hogy senki nem röhög az utcán. Te röhögő, mosolygó embereket látsz az utcán. Tehát én akarok a Juli univerzumába élni.
1: Te,
0: vagy te vagy nagyon csatton, és mikrózol durván, amit nem tudunk.
2: Valami érdekel, mondd el a szer
0: és
2: nevét.
0: Én adnám, hogy bárcsak ez lenne, de hogy nem ez van, hogy te irrealitásban vagy, és tök jó lenne, ha ez lenne. De elmész Olaszországba, és nem ez a mindenhol mindig jobb, de kilépsz kicsit ebből az országból, és azért, hogy kapok levegőt, hogy az emberek mosolyognak, hogy elmész Koppenhágába, és azt látod, hogy jönnek-mennek, teli szájára röhög mindenki, nem telefonoznak, bicikliznek, leülnek tizen, dumálnak, nagy duma van, nagy röhögés van, és azt érzed, hogy van a vibe, ide meg kimész. Okay. És most nyilván nem szórakozó, erre elmész, hát azért a mékesebb sokszor, de Budapest is, nem?
2: Hát
0: mi az útvonalat? Hova mész?
1: Gyere velem, felszállunk
0: a 8-asra, leszállunk a Ferencre, ott már nagyokat nevetünk. És imádnám, ha ez lenne, onnan hova mész tovább?
1: Onnan elmegyek a Kökig.
0: A Kökig.
1: Ott nagyon sok
0: ember. Megveszed a 3 grammot, igen, a dílenet, hazamész vekerni, és kérdő, hogy komplet veker lesz ív.
1: Akkor a pupilákon ülök el később.
0: De nem lehet, hogy vekerni mindenki csatomban? Van egy mikroközösség.
2: Valaki osztogatja körbe.
0: Van egy ilyen mikroklimát, a garázsvásárolt csináltok, tudod, elmikrózgattok, nagyon helyesen el vagytok, de mindenki fromom van egyébként nálatok, de itt így ventiláltok, én ezt szeretem.
1: Figyelj, lehet, hogy egyébként az embernek arra áll rá a szeme, amit szeretne látni.
0: Ebben szerintem van igazság.
1: Olyan embereket látok magam körül, akik, hogyha a metrón, a buszon egy turista odalép egy magyarhoz, én még soha nem láttam olyat, hogy valaki elfordult volna, hanem kézzel, lábbal, Google-el valahogy magyarázott. Útba igazítanak, átkísér a kereszteződésem, mutogat, elvisz ide-oda. Tehát, hogy én nem tudom, akkor biztos velem van a baj, de én folyamatosan csak segítőkész emberekkel, meg jókedvű emberekkel, tehát akit megszólítasz, te egyet mosolyogsz, és visszamosolyog rád. Nem azon, hogy... De azt hát mert mindenki akkor... így megy, mindenki ebben vagy, mindenki ilyen, hogy
0: de
1: ha te mosolyogsz, akkor visszamosolyognak rád, tehát hogy itt kellene elkezdeni, hogy egy kicsit...
0: Na jó, Feri, ma vedd fel a bamba vigyort, gyere, mutass egy Na így aztán, ha nem fogad senki visszamosolyogni.
2: Nem mi van? Te is hülye vagy.
0: Szia!
2: Hello, na, Balázs!
0: Ne, nekem te hülye, itt vagyok. Jó, ma 10-től.
2: Ma 10-től mindenkinek.
0: Megnézzük, hogy visszajön ez a hangulat. Jó?
1: Nem fog.
0: Én nem vagyok pesszimista, meg szerintem egy csomó értékünk van, meg egy csomó dolgot jól látunk, meg egy csomó mindent lehozunk, de nekem ez, amiről te beszélsz, nekem meg pont ez hiányzik nagyon ebből az országból, hogy mindenki nagyon savanyú, hogy azt látom, hogy senki, mindenki ül az arccal a kocsiba egyedül, hogy ránézel egy csajra, a világén nem akar visszamosolyogni, csak ilyen magammal sálok szóba arckifejezéssel vonulnak ezek a fiatal nők, férfiak, unottan, szomorúan. Én nem látom ezt a hihetetlen.
1: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpán. Igen. Odabulok a másik autó
0: mellé. Jó, tudom, Szefford. De te egy másik univerzum vagy.
2: Kolléga, magának is gyönyörű napja van.
0: Igen, Juli, de tehát azért nem mindegy, hogy veled nevetnek vagy rajtad. Tehát azért azért nagyon... veled nevet az ország, vagy rajtad nevet a hülye mekerén, aki mellé mehet. Jó, megérkezel az autóhoz a zümzüm.
1: Zümzüm.
2: Az enyém zümzüm, a tiéd micsoda.
0: Hát megértem, Jézus, itt a Szefos fél, fordulj el, ez teljesen rottyom van ez a nő, hallod, ez csutka, ez készen van. Értem, hogy mit mondasz, igen.
1: Nem szólok át, meg nem tudálok át.
0: Csak átmosolyogsz.
1: Csak lehúzom az ablakot.
0: És átbeadnak egy 500-os szélvédőt. Tessék, mama, hajts el.
1: Szerencsétlen.
0: De nem ezt értem.
1: Nem volt pénz rivrot is.
0: Szerintem azt nagyon adom, hogy amire fókuszálsz, az a valóságod. Ezt adom. Uh-huh. Tehát, hogyha negatív rezgésben vagy, és mindig minden szar, és megkaláltad a napi szarodat, megtad, amit tudsz zümmögni, és akkor holnap is meglesz, és egy idő után szar lesz a valóságod, mert minden nap találtál valamit, az mint szar lehet. Ezt tényleg adom, hogy az a valóság van, amire te fókuszálsz, te teremted, vagy te vonz. Ezt igen. De a mosolygós, kedves, segítőkész emberek vidám vibe-on jönnek, mennek a városban, hát azért ezt nem tapasztalom, de bárcsak így lenne.
1: Hogy jobbak vagyunk, mint amilyennek általában beállítjuk saját magunkat.
0: Nem lehet, hogy reálisan látjuk magunkat, hogy igen, sokszor a magyar egy tud jókedvű lenni, de sajnos egy irigy, és sokszor bizony egy rossz indulatú nép, és kívánnánk a szemét, ha valaki nálunk ügyesebb, sikeresebb, és soha nem azt nézzük, hogy gratulálunk neki, soha nem azt nézzük, hogy ügyes volt és megcsinálta.
2: Van, biztos,
0: mennyit keresett rajta, mennyit lopott, miért sikerült neki, és nekem nem.
1: De akkor ez mikor ment el ez a vonat?
0: Nem tudom. Nem tudom. Most nézd meg, most itt van ez a jelenség, és lehet, hogy nem jó példa, de itt van az ott jelenség. Most nézd meg. A Sziget után az a fajta, én nem is tudom, irigység és bődületes rossz indulat, ami árad felénk a szakmából, a podcastekből, a beszélgetésekből, hogy az, hogy a jelenséget nem értik egy dolog, az, hogy egy trash vagy nem, ez is jó. De hogy 10-ből 8 beszélgetésben senki soha nem tette az a gyerekek, jó vagy nem, ez egy olyan produkció volt, hogy ilyet a Sziget is litkára le a kalappal. A nettó irigység, a mennyit keresett rajta, a hogy lehet, hogy neki előélete sincs, és ezt csak magamon tapasztaltam, és ezért én átlépek. De a szemléletet nagyon szépen megmutatja, hogy volt valaki, aki megcsinált egy Szigetet 3 év után 65 000 emberrel. Bejutottak, kijutottak, levezényeltük, megcsináltuk. És egy giga monster produkció állt ott a színpadra, amire a Káder is azt mondja, hogy gyerekek, ilyet a Sziget is ritkál át egy technikát. És 10-ből 8 szomorú, 2000-es hallgatottságú podcastben a világot megfejtő azt mondja, hogy mi azért baj az Oti, mert az a Blaha Luiziától veszi el a pénzt, meg a Meringer Marcitól, meg a...
1: Nem,
0: a
1: és nem.
0: És akkor nem mennek az emberek koncertre, mert erre kiment másfél milliárd, ami egy bruttó jegybevétel, mert még ahhoz is hülye, hogy utána számolja, hogy még azt se érti, hogy mi a valódi bevétel, de ez a magyar zenét tönkre teszi, mert az emberek akkor nem a Blaha Luizián a koncertre mennek, hanem ide.
2: Hát de eldönthettem volna, hogy melyikre megy.
0: És azt mondta, hogy emberek, teljes tévedés, vakon vagytok, nem értitek, hogy mit csinálunk. De ez egy dolog, hogy nem értitek, de hogy hülyeségeket beszéltek, és borzasztó irigyek vagytok. Ez egy jó vibe ország. Ez nem azt mondom, hogy gyerekek, szeretem vagy nem, trash, de giga volt, és le a kalappa, és nagyon jó. És mindenben ilyenek vagyunk. Ha nyer, akkor miért nem annyit nyer, ha keresett? Miért annyit keresett, ha sikeres? Miért nem rohad meg? Hát én mosolyoghatok én a Blaha Luiza téren rá, hát a kocsiból.
2: Hogy itt jobb lenne.
0: Egy nagyon nagy szemléletváltás kellene, hogy kicsit örüljünk, hogy kicsit legyen nekünk bennünk a jó, mert ha benned jó, körülötted is jó, de ha én belül nem jó, nekem nem tudom észrevenni a jót. Tehát én ezt nem érzem annyira, de tök jó lenne,
1: gyere,
0: ha így lenne.
1: Gyere a univerzum.
0: Mi van? Menjünk már fekerlé rá.
2: Igen, egy kicsit.
0: Mi van a univerzumban? Jó, mi a dózis? Mi a cucc?
1: Folyamatosan emelnem.
0: Igen, min vagy? De adom, szóval...
1: Hogy... Tudnád, minő nálunk a kertben?
0: És bán, de mérhetetlen rossz színulatot látok a Facebookon, mérhetetlen fanyalgást látok egy tévéműsor kapcsán, mérhetetlenül mindenki belerúg és arctalanul kommentel, és a szemedet kiválja, nézd meg a közbeszédet, nézd meg a morált, nézd meg a hangulatot. Borzasztó nehéz jó vibe-ot találni, hogy de azért mi egy pozitív és jókedvű nép vagyunk.
1: Na, de ne haragudj, de nyisd ki egyetlen videót, egyetlen posztot egy külföldi ország, bármelyik posztját, nézd meg egy videót, és nézd meg alatt, hogy milyen kommentek vannak, ez nem magyar sajátosság.
0: Én most nem a kommentekre gondolok, hanem az elmeállapotra, a tudatállapotra, a meggyőződésre, hogy azért elmész, nem tudom, egy kicsit lejjebb, és azt érzed, hogy más a hangulat, hogy dumálnak, és értem, hogy van egy tengerpartjuk, és ott vannak, és jó, de hogy valahogy, és nyilván egy idegen országban kicsit mindig könnyebb, de valahogy azt érzed, hogy könnyebb a létezés, könnyebb a légkör, nem ez a kicsit szomorú, megkeseredett, agyongyötört magyar társadalom néz vissza rá. Nem kell, én halljól el vagyok a
2: semmiben.
0: De nagyon szeretném azt a világot látni, amit te látsz. Vagy azt élni, hogy ez tényleg egy ilyen ország lenne, vagy te vagy egy ilyen rózsaszín felhőbe, és mész, és akkor megint elmész, tűzfalra nézőszobát, megint kiveszed, nem vagy itt, nem tesz szavadni ki, megint tűzfalra néz, $100 kellett volna többet rádozni, nem érdekel, de jó a vibe, és itt vagy, és imádom, hogy ilyen vagy, tök jó. Tehát ez az égen, te semmi bajom nincs. Gyűl, te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
3: Közép, van ilyen is.
0: Húha!
3: Ez az ország.
0: Jó,
2: gyerünk, Laci!
0: Gyertek, Laci! Ez az ország.
3: Ilyen? Tudom, hogy
0: igen, Anna Vekerlén vagy hol vagy? Te melyikben vagy?
4: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. Nem érdekel, hogy mit kapok, tényleg nem érdekel, a saját világomban vagyok, és én mosolygok. Olyan is van, hogy áll valaki, és látom, hogy mondjuk egy csaj, mondjuk szép körmei vannak, és mondom, hogy milyen szép a lakkod, és visszamosolyog rám. Tehát én ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
0: Jó irányba kérlek. Gyerekek, ezek ez mondom, hogy valami termesztenek, megcsinálják, ledarálják, megsodorják valami.
4: Nem érdekel a kesergő, mert már a himnuszunknál elment ez az egész dolog, tehát az is egy nagyon szomorú dolog, én ezt vállalom, sajnálom. Megpróbálok úgy beleállni, amit a Juli mond, hogy igen, én úgy állok hozzá, pozitív vagyok, rámosolgok, visszamosolgok a 8 E-busz sofőr, mert rámosolgok reggel, és úgy szállok le. És nekem ez egy jó leső érzés. És nem érdekel, tehát ha nem mosolgok, akkor nem. Én viszont oda mosolgok.
0: Tökre adom. Jó, Csefi. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó? Nézzük azért egy kis tömére ennek. Ja, érdekes, drukkolok, hogy ez legyen. Hát ezért ülünk itt kicsit minden reggel, hát ketten nevetnek, nem? De hát egyre nehezebb. Hát ebben legyen az alkalmi. Hát rajta. Még sokáig tudod szorogatni. Nem, ilyen kikep az a csámot.

0: Ákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
2: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
3: Újra jön a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
9: Úgy is meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a JUSK.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csap le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
11: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
12: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
13: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spaletta étterem és sörház.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
14: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 9159 316. www.carmax.hu.
15: Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között, töltsd fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
16: Megérkezett a világmárkák 20-30%-os őszi vására az Alföld áruházba. 20%-os törzsvásárlói kuponnal fizethet 5000 forint kosárértéktől, de 30%-os világmárkák is várják valamennyi osztályunkon. Válogasson és vásároljon 20-30% kedvezménnyel szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
17: Mert

0: nap, csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Több napra lezárnak parkolókat Kecskeméten, új tűzoltógépjármű állt szolgálatba Kiskunfélegyházán, október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Városüzemeltetési munkálatok miatt több napra lezárnak parkolóhelyeket Kecskeméten a Petőfi Sándor utcában. Október 13-án és 14-én a fűrészfogasok felüli oldalon, október 15-én és 16-án pedig a szalagházak Deák tér felüli oldalán lesz érvényben a korlátozás. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Arra kéri az autósokat, hogy az érintett napokon hagyják szabadon a kijelölt parkolóhelyeket. A lezárt területekre érvényes parkolóbérleteket a Kecskeméti Városrendészet a környező utcákban is elfogadja. Korszerű 4000 liter oltóvíz szállítására alkalmas tűzoltó gépjárművel bővült a Kiskunfélegyházi tűzoltóság járműparkja. Az új Heroes Aquaman 4000 típusú fecskendőt október 8-án adták át az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon 9 másik járművel együtt. A 320 lóerős összkerékhajtású gépjármű nem csak épülettüzek oltására, hanem műszaki mentésekre, közlekedési balesetekhez és erdő vagy vegetáció tüzek felszámolására is alkalmas, írja a félegyházi közlöny. A fejlesztés egy Európai Uniós és állami finanszírozású program része, amelynek keretében összesen 56 új tűzoltó gépjárművet állítanak rendszerbe 2029 nyaráig. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk, mondta a rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnouttal, a kiégéssel együtt tapasztalható.
2: Délnyugat felől lassan beborul az ég, napközben elszórtan valószínű eső, zápor, estétől már sok felé eshet, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben a térségben 17 és 22 fok között alakul. Holnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és egyre több felé naposra fordul az idő. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, még napközben 13 és 22 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Kollégámmal mentünk Párizssal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
5: Na, hát ez korrekt.
6: Férfi.
4: Korrekt. Ez férfi.
5: Nekem igen. Van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
4: Tök igaza van.
5: Azt mondtam, hogy kimossuk.
4: Tök igaza van.
6: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem viszem maguk a sok cuccot, nem?
5: Hát cipelje a francot.
6: Két tang, azt meg lehet fordítani. Azt
4: szerintem ez ugyanolyan, ugyanaz a két tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az ujjba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a minden bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
6: Én mindenkettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom,
4: a csapat, akivel mész?
6: Nem, hanem éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is tudok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
4: És akkor beraksz mindent.
6: Meg
4: gondolom, a gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
6: Szerintem szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdőtükkádat vinned, mindenféle ilyen orci-porszit, tehát mint egy mint a názának lenne egy nagykövete.
4: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó. Igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
5: Hát kiegyenlítettük egymást.
4: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen. Ez teljesen tipikus, de hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem.
6: Igen?
4: Végig is értáltam az El Caminót, cipertem az óriási táskát egész úton, találkoztam két ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez keményen. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazó táskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
5: Ja,
4: a következő szállásra tudsz adat. Azt a mindenségét.
6: Úgy jó szerintem, hogyha mellette megy valaki kocsival. Tudod is sétálsz,
5: és egy kicsit ülni néha.
4: Egy kicsit
6: meg áttörés, Józsi. Még nincs. Jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
4: Igen. Autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
5: Azt akkor így állsz, ami? A hegyen, a hóba, egy szápóló
4: van. Egyébként ez így van.
5: Tehát,
4: ez is benne van, néha ebből rosszul jársz, de hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
6: plusz
4: nézni.
6: Plusz tipikusan, hogy valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, mik a körülményeid, csak simán jól érzed magad.
4: Igen, csak simán meg vagy.
6: Tehát megugrod.
4: Igen.
6: Hát függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a három ruhát, amit a tetején tart, azt így felvált, felveszi.
5: Igen, és az összes többit megvagy. Ilyen jó érzés, mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
6: Nem jó érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szaga lett, mint a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
5: Bennünket ez nem zavar.
6: Igen, elnézést kérek.
5: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és megvagyunk.
4: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, két felnőtt, két gyerek és két kutya. A férjem a hatodik táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek, a pótkesztyű és a pótjáték.
5: Hogy itt inkább a ruha.
4: És a ruha?
5: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétálni oda egy újabb szett kell.
4: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig négy bőrön, de szerintem ez az alapsztereotípia, hogy igen, ilyenek vagyunk?
5: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
6: Mi az mi?
4: Hát mi férfiak?
6: Ja.
5: Mi tudod?
6: Ja, mert nagyon sokfajta mi van.
5: Inaktív karakterek, de mi?
6: Nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most sokkal pontosan kire gondolsz, motorosokra, melegekre, vagy ez így,
4: vagy a meleg motorosokra.
6: Igen.
4: Nem, arra, hogy ez valahogy egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is, akivel voltunk. Nem, sokat pakolni.
6: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, hogy milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amik nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
4: Ha olyan kedved van.
6: Legyen. Igen.
4: Feleségemmel elmegyünk nyaralni két bőrön, de hazafelé három bőrönnyi cucca jövünk haza, írja Gábor.
6: Példakép, ezt úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer elvigyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
5: A profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol néz,
4: ahol
5: milyen
4: szuki. Ucsan.
5: Igen, megveszed, és azt valamibe haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
6: De amúgy nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem találtatok már olyat.
5: Hulken?
6: Az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hákinnek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és hát mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hadagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, mint gurulós bőrön. Minden irányba van lila is, nekem
4: meg
6: arra.
4: Te mit tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez az, milyen eshetőségekre készültök?
6: Hát egy
4: két ágú, készültök?
6: Egy három ágú, egy izé.
4: Egy 1800 wattos, egy 2500 wattos.
6: Egy betontörő.
4: Tehát irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat is, irreális a három napra két bőrön. Nincs ilyen. Attól
6: függ, hogy mert hogyha ugye csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal.
4: Jó, hát most, oké.
6: Hát nem, hogy ugyanaz, mint amikor nem lehet emelni egy nélő zatyorra.
4: Másnak az egy bevásárló zatyor.
6: Hát figyelj, valaki a készanyagra készül ilyesmivel. Vagy teljesen mindegy. Szóval hogy sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy otthon hagyok egy pulóvert, ezt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi M-esig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, ilyen a hálózsáknak fog kinézni, de legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
4: Igen. Csajom 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? 4 óra balatonozásra.
5: Egy fürdőruha is kész.
6: Hát a másik nap alatt megfordult.
4: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt 2 táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfi, aki ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre 2 autó, 2 utánfutóval készülünk, úgyhogy 2-en vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászutcok vannak. Az érthető. Barátom jön hozzá nyaralni, mennek egy gyerek anyossal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. Egy gyerekkel mennek és anyósok. Benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra, és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
6: Egy morzsa porszívóval?
4: Nem, egy normál porszívóval. Nem, normál porszívót elviszi a nyaralásra.
6: Nem azért fél, hogy ellopják otthonról, amíg távol van?
4: Igen, elviszi a cuccokat.
6: Megveti magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunk alapjuk.
4: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
6: A legdurább dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Azért nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszom magammal a macskát, mert nem szeretem otthon
5: hagyni. De repcsin nem.
6: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. De meg az nagy tesz lenne neki, de amikor kocsival megyünk, akkor nem.
4: Annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom.
5: Jó, alom, de mi az nem? A tárgy,
6: amit... nem viszünk maga, csak macskát.
5: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mint hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz.
4: Nem, nem, így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat most fogok olvasni. Igen. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
6: Jó, az könnyű, nunchaku.
5: Igen.
6: Az mindig van nálam.
4: Igen.
6: Akár ütött, igen.
4: Figyelj, most lehetünk Madridba repényet 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek.
5: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz, tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
4: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1 5 éves gyerek. Fél egykor azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3 20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
5: Védekezés?
4: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk.
6: Puffogtak ennek a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fogjuk rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
4: Igen. Hogy... arról is beszélhetünk nagyon szívesen. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
5: Az a biztos legyen, érted, a reggeli
6: ez
5: kávé az...
6: Ez is megcsinálja, nem?
4: Igen.
6: Szoktál vinni magad a kávé főző? Mindenhol viszi magát, tessék.
4: Jó, legfölöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszel, tessék, futócipő. Mindig elhiszem, milyen jót fog futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
5: Soha egyszer föl nem kell.
4: De a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből, mondom, és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
6: Elmondom, most lerántom a leplet. Lerántom a leplet. Nagy a pofája Sebestyén Balázs, de aki azt gondolja, hogy nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipő kallódikot, hány ételadag, hány különböző túlélése szükséges dolog.
4: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ezek mind benne
6: vannak. Igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakókaravánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
4: Simán.
6: Akkor miről beszélünk?
4: Ja, simán.
5: Na jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
4: Fölöltözni. 4-szer átöltözöm neked a garázsba.
6: Egy lecsőr összetoldom neked a rezsómon.
4: A maradékból még 1 hétig kajálunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap Ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
5: De az a jó. Hát ők a Ciprus, meleg van, minek? Mi nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
4: Igen, mit tud. De hogy azért mindenkinek kézipodgyász, 1 hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen memben van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Igen, sok megkiáltó jele. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen. Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, mi adag egy kombi autó? Oda egy tényleg egy zongorát beraksz.
6: Zongora, egy kísérőzenek, egy ményomó, egy...
4: Igen.
6: Nem is tudom elképzelni.
4: Motoros túrára komplet szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
5: De legalább van.
4: De úgy érzed, hogy van. Tovi küldte nekünk Pozsonyból.
6: Igen. Én nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőrönd, mert utána már kibepakolni, és van egy bőrönd, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
4: De ott marad a cucc, amikor megérkezel.
6: De és akkor kinyitom, és akkor azt mondom, ó, hát valóban még gondos, bocs, vagyok.
4: Nem pakolva.
6: Igen, és hát ezt, de nem használom fel teljes tartalmát, csak így random cserélődnek benne a dolgok, de hogy mégis van ilyen fals magabiztosság, hogy minden nálam
4: hogy
6: van.
4: Minden ott van.
6: Lehet, igen.
4: Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást. Nagyon sokan írják. Domestoszt pakol anyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
5: Már várja, ahogy elhagyod.
4: Vagy ahogy elhagyod, írnak olyanok is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
5: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
4: Hát azért azt jó, nagyon át kell takarítani.
6: Figyelj, valamivel meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, mindentől megóvod magadat.
4: Na jó, de azért elvinni Domestoszt itthonról másfél litert egy hátizsákba vagy bőröndbe, hogy ott ki tudjál takarítani, főleg a repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja Reni. Na, az rendben, az rendben van. Az rendben van. Porszívót, amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, eskü, írja Bernadett.
6: Ne. De hogy kibéreltetek valahogy egy tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó,
4: akkor viszünk mosógépet, igen.
6: Én akkor hamarabb tanulnék meg szerintem patakban mosni, mint hogy eljegyek ki mosógépet.
4: Hát igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is. Igen, hát ez is megtörtént, igen.
6: Mert mi voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát, ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
4: Itt még élek,
6: és aztán hogy megoldottuk.
4: De nagyon hardcore arcok vannak, Patrik írja, figyeld, Ausztria 2 nap 2 éjszaka, ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott üléssel pakoltunk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert fasírozott, az hidegen is jó.
5: Jaj, de finom
4: az aztán. Hidegen is jó. Azt a mindenségét neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
6: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
4: Jó, itt vagy, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni? Vicceltek, ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát ő elviszi egy komplett garnitúrát,
5: tényleg.
4: Hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon csupi szállás.
6: Én attól jobban félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
4: De vinnél ágynemű húzatot? Vinnél párnát?
6: Dehogyis nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval szerintem azért vannak
5: durvák. De hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
4: nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
6: Nem,
4: nagyon
6: de volt időszak, amikor elgondolgott egy lakóautón. Tudom, mivel csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétálsz a színpadra. Nem kell gondolkodni.
5: Ott van benne öltöző, tusoló, minden.
4: Anyósomtól kaptunk ruhagőzülőt, azt is el kellett vinni magunkkal a Bulgáriába, a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, mikor hazértünk, ahova beraktam, természetesen igen.
5: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
6: Az a férjemnél szokott lenni.
4: Van nála, visz magával? Vagy ilyen kézöltötlenítő?
6: Hát a gyerek kell, igen, mert hogy ugye, ha én beviszem őt a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugyan lányokat nem ültetjük rá sehol, úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a ripper fiúerek módjára, hogy betámaszt, én tartom ő oldalról, hogy és akkor minden rendben van.
4: Azt a mindenit. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek, mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor megérkezünk. Az is milyen, mennyire szorong! Mennyire szorong, te jó Isten!
6: Péter azzal kezdve, hogy belépünk a szállásra, lepattintja róla. Ah, tudjátok ezt a külső
4: az házat.
5: Elején a műanyagot?
6: Megnézi, meglátja, hogy koszos, már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani.
7: És akkor egy rövid szünet! Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: 13 településen végeznek szénhidrogén kutatást Bács-Kiskunban. Kadétok tették rendbe a Noszlopi Gáspár Park emlékhelyét. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Háromdimenziós, szeizmikus mérések kezdődnek október 25-én Bács-Kiskunban a Soltvadkert 3D elnevezésű szénhidrogén kutatási program keretében. A december 20-áig tartó munkálatok 13 települést, köztük Kiskunhalast, Kiskőröst, Kiskunmajsát, Kecelt és Soltvadkertet érintik, összesen mintegy 320 négyzetkilométeren, írja a BAON. A szakemberek speciális, rezgéseket keltő járművekkel és a talajra helyezett érzékelőkkel térképezik fel a mélyben található földtani rétegeket, elsősorban lehetséges kőolaj és földgáz lelőhelyek után kutatva. A Gáspár András Technikum kadétjai tisztították meg a kecskeméti Noszlopi Gáspár Parkot és a mellette található 1848-as emlékkő környezetét, írja a híres.hu. Az önkéntes akciót az október 6-ai Nemzeti Gyásznaphoz kapcsolódva szervezték meg, a programnak pedig már több éves hagyománya van. A munkálatok befejezése után a résztvevők az aradi vértanukra és az 1848-as, 49-es szabadságharc hőseire emlékeztek. A program végén koszorúkat helyeztek el az emlékkőnél, az általános iskolások pedig saját készítésű zászlókkal tisztelegtek a hősök előtt. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről és 121 országból érkeznek, a mezőny csaknem fele külföldi. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
2: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy két éve mi csak 6 000-valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen. Tehát ez is maga a maratoni igazi nemzetközi eseményé vált.
1: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá? Iskolába viszik a kis fikatúrok, ott ülnek még a hátsülésen, ahogy írta Barna Más. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
1: hát engem
0: hogy
1: van. Hát 8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
0: Undokság lesz? Szerintetek, szépen. Hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
1: Ma volt az első olyan reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát ilyen éjszaka is sötét volt.
0: Hát szerinted nem, már nem, nincs jól a magyar.
1: Nem mondok jókat, szerintem nem várható.
2: Szerintem a felvevési átlagunk nőni fog.
0: Igen.
2: Ugye, tehát még nem 7 óra dolgozik,
0: miatt nem gyarakodnak.
2: Igaza van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
0: Jó fejség nincs.
2: Szerintem kevés.
0: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban. Igen. Itt
2: szerintem
0: az ősz, lenyomták a szeptembert.
2: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták. Aha. Tehát ó, ezer dolog.
1: Szerintem úgy fogják fel, hogy igen!
0: Jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
2: 15. Á, nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
0: Igen, 3 undok.
1: Szerintem senki nem veszi fel.
0: Jó. Tessék. Lackó legenerált
1: senki
0: számokat.
1: Fogja felvenni.
0: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki. Itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal. Na Lackó, a puha kacsóddal a külsőbe egy számot, és kezdjük el bombázni. Jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
2: Gyünacsi.
0: Mogorva, Erika, 50-es kozmetikus. Jó? Mogorva, 50-es Erika kozmetikus. Cippeket kérek tőletek is.
2: Jó.
0: Mit éreztek?
2: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
0: Mondom, hogy Erika kozmetikus, karcagi.
2: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos, hogy mi nem indulunk el.
0: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
1: Jó, egyetedik húzatok be nekem, köszönöm.
0: De várj, mi volt a tippet? Mi volt
1: senki,
0: a tippet?
1: Nem veszi fel.
0: Senki nem veszi fel, jó? Egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzem, Lajos karosszéri alakatos, püspök 60-ban van, kicsit ájtszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
3: Szám nem elérhető abban az esetben, ha ön hozzájárul.
0: Kettőt húzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak,
1: halló. Nem, ez nem számít találatnak.
0: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos, telegettük. Futottunk. Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti. Kicsit
2: de
0: visszafogott.
2: De most miért a karosszéria lakatost, azt elvesztettük?
0: Nem vette föl. Hanem.
1: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat, és ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
0: Gyere, Péter, gyere! Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
1: Halott?
4: Halló.
0: Mondom. Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban mondjuk a rádió egyen. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm!
0: Kezdi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam. Úgyhogy abszolút.
0: Jaj, de egy keresztnevet kaphatunk?
4: Márta.
0: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
0: Budapesten.
2: És nyugdíjas?
4: Igen.
0: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
0: Hát ez milyen szabad nyugdíjas
4: élet. Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinálja az ember, amit akar, és amihez kedve van.
2: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
4: De nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek.
0: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Minden jót nektek.
0: Köszönjük,
2: jó egészséget.
0: Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
2: És jól van.
0: Nagyon jó.
2: Hogy lehet jó legyen?
0: Értem, érzem, de érzem, jön a Tibi.
1: Jön a Tibi,
0: nagyon jön a Tibi.
1: De ez már reflexzoratív a Tibinek, hogy...
0: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
1: Na, ahogy felhívhatnánk a rakamozi gumist, hogy jó van-e még egyáltalán?
0: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Jó. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
1: Szerintem...
0: Igen?
4: Halló?
0: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
0: Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
5: Csupa fül vagyok.
0: Egy keresztnevet kaphatunk-e?
5: Kata!
0: Jó reggelt, Kata! Hello. Hát Kata is
2: megy. Megeződhetünk, Kata?
5: Na, nyugodtan.
2: Nagyon kedves vagy, köszönjük.
0: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
5: Miskolc Tapolca, Avalon.
1: Avalon!
2: Nyaralgatunk!
0: Wellness-ezgetünk? Wellness-ezgetünk?
5: Nem, dolgozunk.
1: Dolgozunk. Az egy nagyon jó kis hely.
0: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
5: Igen, találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
0: voltunk már ott,
5: igen. Ismerősek vagytok.
0: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
5: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért menőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de... Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
0: Az jön majd, igen.
2: Családi élettel mi van, ha a munkarendben van, ott van-e valami baj?
0: Minket csak a rossz hírek érdekel,
2: hogy csak azt keresem.
0: Igen, csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
5: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
0: De jó.
5: Úgyhogy jó, minden
2: jó, de az egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
0: Igen, azért csak beteg vagy, vagy van valami, nem vagy lehet egyre jól. Hát
5: így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
0: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
5: Igen.
0: Miskolc Tapolca.
2: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
5: Nem.
1: Csak azt hiszem, mert Ferinek van most egy új vállalkozása, és orszámkörmöket épít.
2: Ferinél.
5: Fodrásznál voltam, tehát a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
1: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jól
0: van. Igen, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
1: Küldje nyugodtan a vouchert, jövünk.
0: Ha tudsz intézni a szállod a menedzsmentjére.
5: Jó, jó, jó, hogy ne.
0: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, ciao.
5: Sziasztok.
0: Gyerekek.
2: Na, két hölgy.
0: Most már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Jól van a magyar. Jó? Gyere, Gábor. Tessék?
1: Very good magyar.
0: Gábor, Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Haló?
5: Haló?
0: Szerencsém. Kezdi csokkolom, jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt.
0: Kezdi csokkolom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Ráskó...
1: Eszter. És a Sebestyén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban.
0: Így van. Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
5: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat.
0: Egy telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
1: Vagy a Sebestyén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Ez csak egy néhány kérdés elég zavarnánk.
5: Köszönöm a kérdését, még kora reggel van, nemrég kezdtem, úgyhogy...
1: Na, tessék!
2: Na, ez munkában?
0: Szorgos a magyar. Munkában?
5: Igen.
0: Egy keresztnevet kaphatunk?
5: Melinda,
0: hol értünk el, merre vagy az országban?
5: Dunalmás,
0: na, aztán meg nem.
1: Hallom a forgalmat a háttérben, most éppen úton vagy? Most dolgozni?
5: Igen.
0: Dolgozom, mit dolgozol?
5: Kereskedelem.
0: Kereskedelemben dolgozol. Jó, de úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is. Jól vagy, nem? Minden oké?
5: Okay.
0: Hogyne,
5: igen.
0: Szó, jó. Igen, akkor azért annyira nem. Jó,
1: Melinda, nem egy ilyen reggeli arc, úgy veszem észre.
0: Melindának nagyon korábban.
1: Mikor ezt szoktál bebutolni? Mikor vagy már ugye a toppon? Kettő körül?
5: 10 óra környékén már.
0: Jó, akkor visszaírunk.
2: 5. kávé után.
0: Okay. Akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó? Kettő, jól van,
1: egy
0: félig. Oké, ciao, ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
2: Nem, azért már nevetett kettőt.
1: Én Melindával vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hírkor valakit feljúrni, az egy terrorcselekmény.
0: Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
2: A lábujja megvan?
0: Egy lábujja hiányzik, és...
6: Kis Ádám.
0: Haló?
1: Kis Ádám.
6: Igen.
1: Jó reggelt,
0: kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Ráskó...
1: Rákóczi Eszter és Sebestyén Balázs.
0: Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
6: Persze, tessék.
0: Egy keresztet kapatunk.
1: Merre fogsz most talán Ádám? Igen, kis Ádámnak Ádám, hívják.
0: De nem az a kis Ádám, nem a humorista kis Ádám.
6: Nem, sajnos nem van.
0: Ádám, hol értünk el, merre vagy?
6: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
0: Komló. Oh. Pécs és Komló. Hát a gyönyörű környék ott.
2: Hát a környék gyönyörű, igen. Csak ugye a bányászat óta.
0: Igen.
1: Nem vártok, nem vártok jól. Szobra ott valahol.
0: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
6: Én a távfelügyeleten, a multi-elemzi RT-nél dolgozom diszpécserként.
0: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megperezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak.
6: Aha. Pontosan, pontosan.
1: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
6: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják át.
0: Igen.
2: Lenne valami igen. Jó buli,
1: de... Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izélye katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre van jó kis...
0: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
6: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
0: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az októbered, milyen a köz, ugye a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
6: Jól vagyok, kellemes. Telik, így van, köszönöm szépen.
0: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
6: Így van, ahogy mondod.
0: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki
2: a
0: ennyire
2: kevés,
0: jól.
2: A fizú.
1: Zsipad a balkarod.
0: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
6: Így van, köszönöm.
0: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
6: Hát, elmegy. Nehéz.
2: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üdögélsz.
0: Igen.
6: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
0: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
6: Ciao,
0: hello. Gyerekek!
2: Na?
0: Mi történik itt?
2: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
0: Pozitív.
1: Fölvették, Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
0: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba. Valaki találjuk.
1: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
2: Hát az mi?
1: Hát az utalás.
0: Hát így mostanában van, igen, október eleje. Igen. Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Én egyelőre azt látom, hogy jól
2: jó,
0: vagyunk.
2: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
0: Már mennünk kell. Ja, ilyen menjünk. Gyorsan.
2: Mi van vele, egy Gyula?
1: De mész, nő vagy férfi? Mi, hogy egy farkas kutya?
0: Egy utolsó. Ivet.
2: Ó, de szerettem. Ivet. Nagyon jó.
0: Nagyon érzem Ivettet. Ivet,
1: vagy nem Ivet? Vagy Ivot?
0: Ivett egy presszóban dolgozik.
1: Ahol ivott,
0: és még nem evett. Na jó, Jézus Isten, szadjuk akkor. Úristen.
1: Na jó, hát szívesen. És
0: gyere, Ivett! Mutasd magad! Ne rejtőzködj, jön, be kell adni.
7: Halló. A ivott szám jelenleg nem elérhető.
1: Akarja.
7: Próbálja.
1: Beivott.
0: Én szeretem ezt a hangot.
8: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger meg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Bogytán az időt.
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval! Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
9: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a molnál, használd Molmove appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Molmove abban is, nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
10: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky autóbontó.
14: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a Malom Bevásárló Központba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
15: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
16: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
17: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
18: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plusz Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plusz Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
19: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spaletta étterem és sörház.
11: A Rádió egy gong. Nem hagyja

0: 24.010.
1: Rádió egy gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1. Gong. Szia, hol vagy éppen? A kertben állsz a fűnyíróval? Vagy valahol ma is munka közben találtalak meg? A piacon eszegeted a lángost, vagy még mindig a takaró alatt gyűjtöd az erőt a szombathoz? Bárhol is vagy, Kecskeméten, Nagykőrösen vagy Csongrádon, dobd el minden gondodat egy másodpercre. Szép szombat délelőttöt kívánok, Kormos Zsolt vagyok. Nézzük a naptárt. Október 10-e, szombat van, a hőmérők egyelőre 16 fokot mutatnak, és ha minden jól megy, estére megérkezik a várva várt csapadék. Ma a Gedeonokat és a Bendegúzokat ünnepeljük. A Gedeon héber eredetű név, azt jelenti fegyverforgató vagy harcos. Szóval, ha van Gedeon ismerősötök, ma inkább ne kössetek bele. A Bendegúz pedig ősi magyar név, a jelentése a nép vezére. És az Indula Bakterház óta tudjuk, mekkora vezér tud lenni egy Bendegúz. A névnaposoknak jár a szombati kocintás. Születésnaposunk is van, ma 51 éves az elnyűhetetlen brit autóversenyző Dale Earnhardt Jr. Emeljük a kalapunkat előtte és a többi születésnapos előtt is. És ha ez nem lenne elég, ma van a lelki egészség világnapja, úgyhogy ma semmi stressz, csak jó zenék. De ma van a halálbüntetés elleni harc világnapja is. Mindezeken túl a régi öregek azt mondták, a házi asszonyok ilyenkor nyírfaágat tesznek a kotlós fészkébe, hogyha kikelnek a csibék, el ne pusztuljanak. Tehát nyírfaágakat a fészekbe, és nyugalmat a léleknek. És ha már szombat, játszunk egy nagyot. Elindítjuk az óraslágere reakciót a Rádió 1 gongon. Keressük az óra megjelölt dalát, a te dolgod csak annyi, figyeld a zenéket, és ha meghallod a megjelölt dalt, már dobhatod is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha visszahívlak, csak az előadót vagy a dal címét kell megmondanod. És már is tiéd a páros belépő a Retro Fesztivál Kecskemét 2026-ra. Október 24-én a Messzi István sportcsarnokban veled és 1499 másik emberrel, 8 hazai sztárral és a holland világsztár Alice DJ-vel robbantjuk fel a házat. Nem árulunk zsákba macskát, valószínűleg az év egyik legnagyobb bulijára lehet számítani. Úgyhogy füleket a rádióra, nem sokára jönnek a netpercek, ahol nagyon fontos témát fogunk feszegetni, méghozzá a digitális önvédelem kérdéskörét. A folytatásban pedig Álokkal megyünk tovább, Éva Mexel készült közös felvételük címe Car Keys.

0: Itt a rádió egy gong, 10:45 lesz egy perc múlva. Jönnek a netpercek. Telefonál valaki, aki a bank csalás megelőző munkatársának mondja magát. Állítólag támadás érte a számlánkat, ezért azonnal át kell utalni a pénzt egy biztonsági számlára. Az FTC figyelmeztetése szerint ez csalási minta. Aki pénzmozgatással akarja megvédeni a megtakarításunkat, annak ne higgyünk. A valódi bank nem kér telefonon olyan ellenőrző kódot sem, amellyel a fiókunkba lehet belépni. A történet azért hihető, mert a hívó nyugodtan beszélhet, ismerhet néhány személyes adatot és sürgős határidőt mond. Az adatokat korábbi szivárgásból vagy nyilvános oldalakról is megszerezhette. A kijelzőn látható telefonszám sem bizonyítja önmagában, ki hív valójában. Inkább álljunk meg, tegyük le a telefont, majd a bankkártyán vagy hivatalos alkalmazásban található számon hívjuk fel a bankot. Ha már utaltunk, azonnal szóljunk a banknak és kérjük az ügyletvizsgálatát. Őrizzük meg az üzeneteket, a hívás idejét és az utalás adatait. A család idősebb tagjaival is beszéljük át előre ezt az egyszerű szabályt. A pénzünk biztonságához nem kell ismeretlen számlára küldenünk. Érdemes előre elmenteni a bank hivatalos ügyfélszolgálati számát, hogy éles helyzetben ne a hívó diktálta számot keressük meg. A beszélgetésben kapott linket ne nyissuk meg, és semmit ne telepítsünk. Ezek voltak a netpercek jó tanácsai.
1: A netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Ne hagyjátok tehát magatokat átverni. A bank sosem kér utalást. A Retro Fesztivál belépőt viszont tőlünk ingyen elvihetitek. Akár már is. Küldd el a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as SMS vagy Viber számunkra. Következik az óra slágere. Csak az előadó nevét vagy a felvétel címét kell megjegyezned. Mindössze ezt fogom kérdezni, amikor visszahívlak. Tehát még egyszer, egy páros belépő a tét. A Retro Fesztivál Kecskemét 2026.

0: ez volt az óra nyertes dala a hétvégi játékunkban. Az óra slágere a Rádió 1 gongon. Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert imádom. Mindent imádok, amit csináltok. Az első olyan rádió, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: lesz. A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Rádió egy gong, 10:30 lesz, 5 perc múlva. Nézzük, milyen időjárással indul a hétvége, és mire számíthatunk a szabadban. Ma délnyugat felől felhők érkeztek fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Napközben egyelőre főleg a Dunántúlon várható szorványos zápor, majd estétől egyre több felé elered az eső. Mérsékelt marad a szél, a hőmérséklet 19 fok körül alakul. Holnap borongós, esős idővel indul a nap, de délutánra kelet felé távozik a csapadék. Mögötte nyugat felől felszakadozik a felhőzés.

és ismét kisüt a nap. Az északnyugati szél élénk, erős lehet, a csúcs 16 fok körül alakul. Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk, néhol záporral, zivatarral, élénk északnyugati szél mellett délután 17 fok várható. Ma délelőtt még érdemes tehát kihasználni a 19 fokot. Jó levegőzést mindenkinek! Nem sokára megnézzük, mi történt a sportvilágban, a folytatásban pedig Empire of the Sun igazi mai slágere indul, a Walking on a Dream. Okay.

Itt a Rádió egy gong, 10:30 után 5 perccel pörgessük át a sportvilág legfrissebb híreit. Nézzük, mi történt a pályákon és a száguldó cirkuszban. Magyar sikertől hangos az angol foci világa. Szoboszlai Dominik a Tottenham ellen szerzett látványos bombagólját választották meg a Liverpool labdarúgó csapatánál az augusztus és szeptember hónap legszebb góljának. A szurkolók körében rendezett szavazáson Dominik találata egyértelmű, mindent elsöprő fölénnyel végzett az élen. A Liverpoolra amúgy hatalmas feladat vár, holnap a Manchester City ellen vívnak óriási rangadót a Premier League-ben. A kézilabdapályákon valóságos gólzáport hozott a péntek este. Közel 50 gólig jutott a Veszprém a férfi NB1-ben. A magyar bajnok odahaza az Eger csapatát verte meg kiütéssel 48-29-re. A tegnapi játéknap további eredményei. A Fradi szoros meccsen 32-30-ra nyert a Pler vendégeként, míg a Győri Eto 38-24-re diadalmaskodott a Balatonfüred felett. A női kézilabda NB1 ötödik fordulójának tegnap esti rangadóján viszont elképesztő dráma és pontos osztozkodás született. Az Esztergom hazai parketten a Debrecennel csapott össze, és a találkozó végül 29-29-es döntetlennel zárult. A száguldó cirkusz szerelmeseinek pedig irány a tévéképernyő. Max Verstappen aratott győzelmet a Forma 1-es szingapúri nagydíj tegnapi sprint időmérőjén. A második helyen George Russell, a harmadik pozícióban pedig Charles Leclerc zárt. A sprintfutam ma délelőtt 11 órakor kezdődik, délután 15 órától pedig jön a hagyományos időmérőedzés. Gratulálunk a győzteseknek, a sport után pedig nem sokára ránézünk az utakra, és már is indul egy igazi mai sláger. Nyílik az ajtó, belép Teddy Swims, ez a The Door.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Zseniális zenék mennek, fantasztikusak a műsorvezetők. Színes, vidám, egyszerűen jó veletek tölteni a napot.
2: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek, a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel, úgyhogy ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy csak titeket hallgatlak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió egy gong.
3: Hálom van önöket.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: 3:41 után egy perccel, lássuk, hol kell óvatosabban fogni ma a kormányt. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás között a 22-es és a 30-as kilométernél új terelést építettek ki. Budapest felé a külső sávban és a túloldal belső sávján lehet haladni. Figyelem, az M0-ásra kihajtóknak még a terelés előtt a külső sávba kell sorolniuk, mert a túloldalról nem lehet lehajtani. Kecskemét előtt a 89-es és a 96-os kilométer között a Budapest felé tartó oldalon a belső sávra terelik az autósokat. Dunapatajon 1 órakor indul a hagyományos szüreti felvonulás, ami 18 óráig tart. A sportpályától a Zrínyi és a Rózsa utca kereszteződéséig csőszlányok és csőszlegények utcai tánca lassíthatja a haladást, a rendőrök és polgárőrök szakaszosan megállíthatják a forgalmat. Türelem a szüreti menethez, vigyázzatok a táncoló fiatalokra, és vigyázzatok magatokra, na meg egymásra. Néhány perc múlva valakitől azt is megtudjuk, melyik volt az óraslágere, addig is jön Ed Sheeran és az AZ

0: Igen.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, Ildikót keresem.
0: Igen, én vagyok.
1: Szia, mi jót csinálsz éppen? Pörög a takarítás, főzés?
0: Nem, főzés.
1: Akkor viszont van egy kérdésem, melyik volt az óraslágere, ki volt az előadó, és mi volt a felvétel címed?
0: Rácz Gergő, Bolondod voltam.
1: Ezt a felvételt kerestük. Mikor voltál utoljára egy hamisítatlan jó kis retro buliban?
0: Hát mikor itt a központban van, akkor el szoktunk menni.
1: És hiányzik egyébként neked a 90-es meg a 2000-es évek életérzése?
0: Igen.
1: Akkor nyertél egy páros belépőt. Október 24-én lesz a Messzi István sportcsarnokban a Kecskeméti Retro Fesztivál, és óriási nevek fognak jönni. Nagyon nagy bulira lehet felkészülni. Kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá.
0: Köszönöm szépen.
1: Ne tegyétek túl messzire a telefonotokat, mert a következő órában is keressük az óraslágerét. A hírek és a reklám után elmondjuk, hol találkozhattok ma Chuck Norrisszal, Quentin Tarantinoval, vagy a Star Wars hőseivel Kecskeméten, és valaki elviszi majd a következő páros belépőt is a Kecskeméti Retro Fesztiválra. Az órát Ray Dalton és a Do It Again indítja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Tudod, mit nyerhetsz, ha megtalálod az óra slágerét? Október 24-én együtt bulizhatsz MC Dakival, DJ Náksival, az Ex-Soho Partival és még jó pár kedvenceddel. Ráadásul a DJ pultban személyesen a holland Alice DJ Kever oszorkányos ügyességgel. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Kecskeméti Retro Fesztivál támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Bale a 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kérsz fekete virslit?
7: Nagyon szellemes, olyan nincs.
6: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
7: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
6: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
7: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
10: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
11: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
1: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan.
14: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
15: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
16: Álláskeresők, figyelem!
17: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Másfél milliárdos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 10 ember ellen. Bowlingozással ünnepeltek a kecskeméti nyugdíjasok. Életeket menthet a szerv adományozás. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 10 ember ellen emelt vádat a Bács-Kiskun megyei főügyészség egy 1,5 milliárd forintot meghaladó költségvetési csalási ügyben. A vád szerint egy szombathelyi férfi 2021 és 2024 között külföldről beszerzett szójadarát és csirkehúst értékesített Magyarországon, miközben fiktív számlázási láncokkal került el az áfa fizetést. A csaláshoz 8 céget használtak fel, a rendszer működtetésében pedig a férfi testvére és egy adószakértő is közreműködött, írja a megyei lap. Az ügyben egy ceglidi vállalkozó is érintett, aki a vád szerint további 666 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek, az elsőrendű vádlottat pedig vesztegetéssel és csaknem 260 millió forint elsikkasztásával is vádolják. A 10 vádlott büntetőjogi felelősségéről a kecskeméti törvényszék dönt majd. Közel 200 résztvevő és szurkoló kapcsolódott be a Kecskeméti Nyugdíjas Szövetség kétnapos bowling programjába az Idősek Világnapja alkalmából, írja a megyei lap. A rendezvényen a szövetség 37 tagszervezetének tagjai próbálhatták ki a sokak számára újdonságot jelentő sportágat a Kecskeméti Bowling Centerben. A közös játék célja az időskori aktivitás ösztönzése, a rendszeres mozgás népszerűsítése és a közösségi kapcsolatok erősítése volt. Életeket menthet a szervadományozás, erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátószolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
4: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, és fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
18: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
19: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1. Gong. Te is azok közé tartozol, akik ma reggel csak egyetlen kipliért szaladtak le a boltba, aztán több ezer forinttal szegényebben és két teli szatyorral jöttetek ki. Nyugalom, nem vagy egyedül. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Kecskeméten Nagykőrösön Csongrádon, Kormos Zsolt vagyok. Ebben az órában is kivetettük a hálónkat, és keressük az óraslágerét. Ha a füled elkapja a megjelölt dalt, mint fürge halacskát, küldd el nekünk Viberen vagy SMS-ben a nyerni szeretnék üzenetet a 0620 9414 020-as számra. A tét nem kicsi. Páros belépő a Retro Fesztivál Kecskemét 2026-ra. Október 24-ére a Messzi István sportcsarnokba. Az év legnagyobb bulián ott lesz Alice DJ a Better Up Alone-nal, a Desperado, a Soho Party, Náksi és még sokan mások. Rövidesen megnézzük, milyen fantasztikus szombati programokon vehettek részt. A folytatásban pedig már is indul Selena Gomez igazi mai slágere. Ez a Single Soon.

0: zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt ez egy nagy közösség. Jó fejek a műsorvezetők, és nagyon jó fejek a DJ-k.
1: Szeretem a zenéket, amiket játszotok, jók az esti mixek, hú, de szeretem azokat is. Reggeltől estig titeket hallgatlak, csak és kizárólag mindenhol.
2: Rádió egy gong.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma egész nap remek hangulatú társas játékklubot tart a Katona József könyvtárban, a Kecskeméti Társas Játékkör. Ebben a borongós időben nagyon jó ajánlatnak tűnik. Délelőtt elrajtolt az őszi forgatag az aradi bértanúk terén. Tök festés, gyermekprogramok és koncertek várják a családokat, a nap sztár vendége Bíró Csongor Vitéz. Az állatvédelmi témahét alkalmából családi nap vár mindenkit a Természetházában. Délután 14 órakor nyílik Szarka Bence bábkészítő művész tapintható arcképeiből összeállított tárlata a földszinti tini világban, a nagykönyvtárban. A kiállításon többek között olyan ikonikus arcokat fedezhettek fel, mint Chuck Norris, Quentin Tarantino, Terence Hill, Charlie Chaplin vagy a Star Wars hősei. A programokhoz mindenkinek kellemes kikapcsolódást kívánunk, szükségetek is van rá, most pedig figyeljétek a következő zenét. Ha tudod az előadó nevét vagy a felvétel címét, már küldheted is a Nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ezen a hétvégén minden órában páros belépőt lehet nyerni az október 24-i Retro Fesztivál Kecskemét 2026-ra. Ha szeretnél találkozni Alice DJ-vel, a Desperado-val, a Soho Party-val vagy Náksival, ott a helyed. Ne habozz, küldd az üzenetet!

Itt a rádió egy gong. Nézzük az időjárást és a levegő minőséget. Ma felhő átvonulások mellett északon még sokat süt a nap, de napközben néhol záporok alakulhatnak ki. Estétől pedig egyre több felé elered az eső. A reggeli 9 fok után délután 19 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap délutánra felszakadozik a felhőzet, és ismét kisüt a nap. Szeles időre számíthatunk 16 fokos csúccsal. Hétfőn napsütés, néhol zápor, megélénkülő északnyugati szél, és 17 fok várható. Figyelem, allergiások! A parlagfű virágpora országosan közepes koncentrációban van jelen a levegőben. A következő napokban a megerősödő szél hatására átmenetileg visszatérhetnek, vagy fokozódhatnak az allergiás tünetek. Szóval a zsebkendőket már most készítsétek be. Egyelőre ennyit az időjárásról. A folytatásban lojjal megyünk tovább. Remélem, szerencsés napotok van, de ha nem, rögtön az lesz.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a rádió egy gong. Mielőtt rákanyarodnánk a legfrissebb útinformációkra, egy hallgatónk a segítségeteket kéri. Tegnap 11 és 13 óra között a Nemesszegi utca és a Budai úti piac között kerékpárral közlekedett és kiesett a zsebéből a kulcsomója, ami barna börtokban volt. Ha valaki megtalálta, hívja a 0630 9589 448-as számot, vagy a 76 324 709-et, vagy akár bennünket itt a rádió egy gong stúdiójában a 0620 9414 020-as számon. A segítségeteket előre is köszönjük, jöhetnek az útinformációk. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajos Mizse között a 74-es és a 75-ös kilométernél az autópálya és az M44-es csomópont építése miatt van útszűkület és sebességkorlátozás. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolatfelújítás folyik a 35-ös és az 51-es kilométer között. Több szakaszon lezárták a félútpályát, és napközben mindkét irányban torlódásra kell készülni. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra és egymásra. A jó ritmusokról és az igazi mai slágerekről pedig mi gondoskodunk. Következik Loy és a Golden Summer.

0: Szia!
1: Szia, Éva! Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából.
0: Szia, Évi vagyok.
1: Teszteljük szerintem mindenek előtt egy kicsit a zenei memóriádat. Melyik dalt jelöltük meg ebben az órában?
0: Sugar Daddy című dalt, ugye Tóth Abigail és az Accent-től.
1: Tökéletes a válasz. Tiéd a páros belépő erre a csodálatos retro bulira.
0: Úristen!
1: Ki vagytok már éhezve egy jó kis táncra?
0: Igen, abszolút. Hú, ez hihetetlen, azt hittem, hogy nem fog sikerülni.
1: De sikerült, látod? Nem szabad kicsinyhitűnek lenni. Óriási világsztárral is találkozhatsz majd, Alice DJ például.
0: Igen, szuper. Hát a jó kis retro zenék.
1: Mi is retrók vagyunk, nagyon tetszik. Alakul-e nálatok már az ebéd?
0: Most vagyunk éppen boltba, az az igazság, hogy most szállok ki a kocsiból, úgyhogy késői ebéd lesz csak.
1: Oké, akkor nem tartalak föl túl sokáig. Van-e valami tervetek délutánra vagy holnapra?
0: Csak pihenés a családdal.
1: Oké, ebben az időben szerintem ennél jobb tennivalót nem is lehet találni. Egy kis bekuckózás, filmezés, olvasás.
0: Pontosan.
1: Ebben a sorrendben. Ezek után jöhet egy kis hidratációs szünet, aztán indul a Daily Mix. Eláruljuk majd, miért vállal egyre több férfi 60 és 70 év között újra gyermeket, és vihetitek a következő fesztivál belépőket is. A reklámok és a hírek után érkezik Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Tudod, mit nyerhetsz, ha megtalálod az óra slágerét? Október 24-én együtt bulizhatsz MC Dakival, DJ Náksival, az Exoho Partival és még jó pár kedvenceddel. Ráadásul a DJ pultban személyesen a holland Alice DJ Kever oszorkányos ügyességgel. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Kecskeméti Retro Fesztivál támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleamelt 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre, mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kérsz fekete virslit?
7: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
6: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
7: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
6: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
7: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között, töltsd fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
13: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
14: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
15: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a Malom Bevásárló Központba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
16: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajor fogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőr a drágos banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spaletta étterem és sörház.
17: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Több napra lezárnak parkolókat Kecskeméten. Új tűzoltó gépjármű állt szolgálatba Kiskunfélegyházán. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Városüzemeltetési munkálatok miatt több napra lezárnak parkolóhelyeket Kecskeméten a Petőfi Sándor utcában. Október 13-án és 14-én a fűrészfogasok felüli oldalon, október 15-én és 16-án pedig a szalagházak Deák tér felüli oldalán lesz érvényben a korlátozás. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Arra kéri az autósokat, hogy az érintett napokon hagyják szabadon a kijelölt parkolóhelyeket. A lezárt területekre érvényes parkolóbérleteket a Kecskeméti Városrendészet a környező utcákban is elfogadja. Korszerű 4000 liter oltóvíz szállítására alkalmas tűzoltó gépjárművel bővült a Kiskunfélegyházi Tűzoltóság járműparkja. Az új Heroes Aquaman 4000 típusú fecskendőt október 8-án adták át az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon 9 másik járművel együtt. A 320 lóerős összkerékhajtású gépjármű nem csak épülettüzek oltására, hanem műszaki mentésekre, közlekedési balesetekhez és erdő vagy vegetáció tüzek felszámolására is alkalmas, írja a Félegyházi közlöny. A fejlesztés egy Európai Uniós és állami finanszírozású program része, amelynek keretében összesen 56 új tűzoltó gépjárművet állítanak rendszerbe 2029 nyaráig. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
4: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnouttal, a kiégéssel együtt tapasztalható.
18: Délnyugat felől lassan beborul az ég, napközben elszórtan valószínű eső, zápor, estétől már sok felé eshet, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben a térségben 17 és 22 fok között alakul. Holnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és egyre több felé naposra fordul az idő. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, még napközben 13 és 22 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt a Rádió egy gong. Hol tart a szombati ebéd? Sül a rántott hús? Még morzsolod a leveskockát? Vagy már a második tányérnál jársz? Bárhogy is áll a konyha, jó étvágyat kívánunk a Daily Mix igazi mai slágerei mellé. Kormos Zsolt vagyok. Ebéd közben is keresgéljük az óra slágerét. Ha meghallod a megjelölt feladványdalunkat, írd meg SMS-ben vagy Viberen, hogy nyerni szeretnél, és az üzenetet küldd el a 0629-414-020-as számra. Óra nyereményünk egy páros belépő az október 24-i Kecskeméti Retro Fesztiválra. Óriási buli lesz, ne nézz ránk pesszimistán, vár a Messi István, sportcsarnok, ne légy rest, dobj egy SMS-t! Rövidesen érkezünk egy elgondolkodtató és mondhatni pikáns témával a szombati ebéd mellé. A folytatásban pedig már is indul Bibi Rexa és Faceless igazi mai slágere, a New Religion.

0: ebben a Rádió Egyen. Két órán keresztül
1: csak igazi mai slágerek
0: mixben. Rádió Egy gong, csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió Egy Gong Daily Mix-e. A hollywoodi sztárvilágban és nálunk is egyre gyakrabban hallani arról, hogy férfiak 60, sőt 70 éves koruk felett vállalnak újra apaságot. Gondoljunk csak Robert De Niro-ra vagy Al Pacino-ra, akik 80 körül lettek újra apukák. Olaszországban egy

0: kezdett. Sokan orvosi csodának tartják a történetet, mások szerint felmerül a kérdés. Vajon mennyire felelős döntés ilyen idősen gyermeket vállalni? A komment mezőkben így egyszerre jelent meg az öröm, a csodálat és az aggódás is. Szerintetek van ideális életkor a gyermekvállalásra, vagy ezt minden családnak magának kell eldöntenie? Ha erre a kérdésre most azonnal nem is tudod a választ, akkor figyelj! Következik az óra slágere, jöhet a nyerni szeretnék üzenet, de csak ha megjegyezted az előadó nevét vagy a felvétel címét. Óra nyereményünk egy páros belépő a fantasztikus Kecskeméti Retro Fesztiválra, ami október 24-én lesz a Messzi István sportcsarnokban.
1: Yeah, buliznék veled, mint a Post Malone, csak itt az unikum folyna az asztalon, ha egy vasárnap nyílna rá alkalom, majd húsleves kérnék gazdagon, sokan hívnak. Csiripel a telefonod mindig, őszinte vagy, ez sokan csípik. Ha bízol valakibe, felnevetsz, pedig a legtöbb srác csak megsebez, de én nem vagyok olyan srác, tudod, mert én nem veszekedek Facebookon, mert én nem kommentelek hülyeségeket, és nem a neten keresem az ölelésedet.

Itt a Rádió 1 Gong, nézzük, milyen frontok kísérik a mai Daily Mixet. A nap folyamán néhol még kisüt a nap, de napközben szórványos záporokra, estétől pedig tartósabb esőre számíthatunk. A hőmérséklet 19 fokig emelkedik, érdemes előkészíteni az esernyőket és az esőkabátokat. Holnap a borongós, esős reggel után délután kisüt a nap, északnyugaton élénk széllel és 16 fokos csúccsal. A hétfői naptartalma röviden, napsütés, záporok és 17 fok. Figyelem, a mai napon hidegfronti hatás terheli az érzékenyek szervezetét. Emiatt fejfájás, görcsös panaszok és vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. A szél tovább fokozhatja a fejfájást, és ingerlékenyebbek is lehetünk. Szóval tessék egy kicsit lelassulni és pihenni. A Daily Mix Miley Cyrus igazi mai slágerével folytatódik. Indul a Midnight Sky.

0: a Rádió Egyen. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Rádió Egy gong.
1: Állandóan önöket hallgatom.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A rádió egy gong déli mixének kellős közepén egy meglepő autós tény. Tudtátok, hogy a közlekedés pszichológusok szerint a ritmikus, jó tempójú zene a volán mögött akár 20%-kal is csökkentheti a torlódások okozta stresszt? Akkor teszteljük ezt az M5-ösön, ahol Kecskemét előtt a 89-es és a 96-os kilométer között Kecskemét dél- és Kunszállás térségében le van zárva a külső és a leálló sáv Budapest felé. A forgalom a belső sávokon halad. Ócsa és az M0-ás között a 22-es és a 30-as kilométernél sávelhúzásos terelés van érvényben. Bács-Kiskunban, Apai nyugati határában a vasúti átjáró le van zárva vágánymunkák miatt. A forgalmat helyben terelik. Dunapatajon 13 órától szüreti felvonulás miatt kell szakaszos fennakadásokra számítani. Maradjunk tehát inkább az igazi mai slágereknél. Jó utat kíván a Rádió egy gong csapata. Guruljatok biztonságosan. Miles Smith-szel utazunk tovább. Indul a Stargazing.

0: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Éva! Láttam, hogy annyiszor jelentkeztél, hogy azt szinte össze sem tudtam számolni, úgyhogy ebből arra következtettem, hogy te imádnád ezt a retro bulit. Jól gondolom?
1: Igen, így van, pontosan.
0: Az óra slágerét kerestük, ki volt az előadó, vagy mi volt a felvétel címe? Áruld el nekünk!
1: A halott pénz nincsen véletlen.
0: Egy óriási bulira nyertél egy páros belépőt, kivel mész, kit viszel magaddal?
1: Hát, vagy barátnőt, vagy férjet, megkérdezem a páromat, hogy szeretne velem jönni, ha nem, akkor a barátnőmet.
0: Biztos, hogy találsz magad mellé valakit, mert ilyen bulira szerintem könnyű partnert találni.
1: Igen, igen. Nagyon szépen köszönöm.
0: A reklámok és a hírek után belevágunk a Daily Mix második órájába, és kiderítjük, melyik a világ legjobb levese a nemzetközi gasztró toplista szerint. Mindeközben természetesen vadásszuk továbbra is az óra slágerét, és valaki ismét nyerhet egy páros belépőt erre a fantasztikus retro bulira. A következő órának Kamráddal és a Be Mine-nal indulunk neki. Be mine.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió 1 Gongon. Tudod, mit nyerhetsz, ha megtalálod az óra slágerét? Október 24-én együtt bulizhatsz MC Ducky-val, DJ Náksival, az Ex-Soho Partival és még jó pár kedvenceddel. Ráadásul a DJ pultban személyesen a holland Alice DJ Kever boszorkányos ügyességgel. Az óra slágere a Rádió 1 Gongon a Kecskeméti Retro Fesztivál támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
6: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a Malom Bevásárlóközpontba, ahol az inverteres Beko előtöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
7: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
8: Október 24-én érkezik a régió legnagyobb retro rendezvénye, a Kecskeméti Retro Fesztivál. 9 sztár vendég, 1 világsztár, 2 sztár retro DJ. Elis DJ, Naksi, Ex-Soho Party, MC Ducky, Emergency House, Desperado Feat Timi, Erős VS, Spiggy Boy, DJ Szatmári és még sokan mások. Jegyek kaphatók Kecskeméten, a Turinform irodában vagy online az onlyticket.hu-n. Tehát október 24-én Kecskeméti Retro Fesztivál a Messzi István sportcsarnokban.
2: Reklámot hallottak.
4: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
9: 13 településen végeznek szénhidrogén kutatást Bács-Kiskunban. Kadétok tették rendbe a Noszlopi Gáspár Park emlékhelyét. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Háromdimenziós szeizmikus mérések kezdődnek október 25-én Bács-Kiskunban a Soltvadkert 3D elnevezésű szénhidrogén kutatási program keretében. A december 20-áig tartó munkálatok 13 települést, köztük Kiskunhalast, Kiskőröst, Kiskunmajsát, Kecelt és Soltvadkertet érintik, összesen mintegy 320 négyzetkilométeren, írja a Baon. A szakemberek speciális, rezgéseket keltő járművekkel és a talajra helyezett érzékelőkkel térképezik fel a mélyben található földtani rétegeket, elsősorban lehetséges kőolaj és földgáz lelőhelyek után kutatva. A Gáspár András Technikum kadétjai tisztították meg a kecskeméti Noszlopi Gáspár Parkot és a mellette található 1848-as emlékkő környezetét, írja a híres.hu. Az önkéntes akciót az október 6-ai Nemzeti Gyásznaphoz kapcsolódva szervezték meg, a programnak pedig már több éves hagyománya van. A munkálatok befejezése után a résztvevők az aradi vértanukra és az 1848-as, 49-es szabadságharc hőseire emlékeztek. A program végén koszorúkat helyeztek el az emlékkőnél, az általános iskolások pedig saját készítésű zászlókkal tisztelegtek a hősök előtt. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről és 121 országból érkeznek, a mezőny csaknem fele külföldi. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
10: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy két éve mi csak 6000-valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen. Tehát ez is maga a maratoni igazi nemzetközi eseményé vált.
9: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
2: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai

Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Van az a szombat délutáni kávé, ami nem az ébrenmaradásról szól, hanem arról, hogy végre ráérsz nyugodtan meginni. Dőj hátra egy percre. Szép szombat délután kívánok Kecskeméten, Nagykőrösen, Csongrádon. Kormos Zsolt vagyok. Ahogyan ezen a hétvégén minden órában, most is van esélyed elcsípni az óraslágerét. Keresd a dalt, és ha megtaláltad, dobd át nekünk a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as számra. A tét egy páros belépő a Retro Fesztivál Kecskemét 2026-ra. Október 24-én a Messzi István sportcsarnokban várunk. 8 hazai sztárral és a holland világsztár Alice DJ-vel robban fel a ház. Nem sokára azt is kiderítjük, hogy melyik a világ legjobb levese a nemzetközi gasztro toplista szerint. Jó étvágyat kívánok! Az ebéd mellé itt van Martin Garrix igazi mai slágere, a Butter.

0: Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy Gong.
1: Én mindig titeket hallgatok.

egy gong déli mixében rövidesen forog az óra slágere, előtte viszont a szombati ebéd utáni kávé mellé egy igazi gasztro elismerés következik. Amikor a magyar levesekről van szó, a legtöbben rögtön a gulyáslevesre vagy a halászlére gondolnak. Ehhez képest egy friss nemzetközi gasztronómiai rangsor meglepetést hozott. A világ 5. legjobb levesének a klasszikus magyar húslevest választották. A listát a Taste Atlas állította össze a felhasználók értékelései alapján. A rangsor élén finn és portugál levesek végeztek, de a magyar húsleves olyan fogásokat előzött meg, mint a skót füstölt

Itt a Rádió egy gong, 1:30 után 3 perccel. Egy időjárási érdekesség következik a Daily Mixben. A meteorológusok szerint az ősz közepi szeles felhős napokon az emberek 20%-kal több kávét és meleg teát fogyasztanak, mint napos időben. És most lássuk a hivatalos értékeket. Ma délután szorványos záporokra lehet számítani, estétől pedig jön az eső. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul. A holnap reggeli esők után délutánra kisüt a nap, északnyugaton élénk széllel és 16 fokkal. Hétfőn viszont sok napsütés lesz, felhőátvonulásokkal és egy-egy záporra is számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 17 fok körül várható. A meleg teát és a kávét tehát készítsétek be, és pörög tovább a Daily Mix Ed Sheeran igazi mai slágerével. Ez az

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: 3:42 lesz 3 perc múlva. Egy autós morzsa a volán mögé. Tudtátok, hogy a felmérések szerint a szombat délután 1 és 2 óra közötti idősáv a hét legnyugodtabb autós időszaka. Ilyenkor történik a legkevesebb koccanás az utakon. És most nézzük a friss helyzetet. Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-ás csomópont után a 23-as kilométernél egy műszaki hibás személyautó áll a külső sávban. Emiatt a terelt szakaszon torlódásra kell számítani, illetve az M0-ás autóúton is kisebb torlódás alakult ki az M5-ös csomópont előtt. Úcsa és az M0-ás autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométernél a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé a leálló és a külső sávon halad a forgalom, és fontos tudni, hogy aki Budapestre tart, és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról ezt nem tudja megközelíteni, így maradjon mindenki a saját oldalán, a külső sávban. Továbbra is vigyázzatok magatokra az utakon, jó gurulást kíván a Rádió egy Gong csapata. Már is lehet tolni a hangerőt, következik Kato és a Turn the Lights Up.

0: a heart.
1: Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen, az igazi mai slágerekkel.
2: Minden délben.
1: Két órán keresztül.
2: Csak igazi mai slágerek.
1: Mixben. Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.
3: Vint

0: Üdvözöllek.
1: Szia Marika, Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából. Szeretnéd-e együtt üvölteni telitorokból Elis DJ slágerét a Better Apollont október 24-én Kecskeméten, ezen a csodálatos retro bulin?
0: Hát az jó lenne.
1: Jó lenne?
0: Igen.
1: Az óra slágerét kerestük, ki volt az előadó, de nekem az is elég, hogyha elárulod, mi volt a felvétel címe.
0: Rózsa Magdi, Rossz lány.
1: Tökéletes a válasz. Kivel fogsz menni erre a retro bulira?
0: Hát remélem a férjemmel, ha ő nem tud jönni, akkor a gyerekeimmel, fiammal. Jó lesz, azt nem tudom el még.
1: Akkor én elmondom neked, ez október 24-én lesz itt Kecskeméten a Messzi István sportcsarnokban.
0: Jaj, az nagyon jó.
1: És nagyon nagy bulinak ígérkezik, itt lesz például, ahogyan mondtam, Elis DJ, DJ Náksi, a Soho Party, Desperado, szerintem mindenki itt lesz, aki régen a nagy kedvencünk volt. Úgyhogy kellemes kikapcsolódást kívánok.
0: Jó, ez nagyon szuper. Hát nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
1: És ezzel egy újabb páros belépő talált gazdára a Kecskeméti Retro Fesztiválra. Néhány perc múlva rövid reklám és a hírek után indul a mozaik, érkezik Vízizalán, délután pedig újabb páros belépőt lehet nyerni Orosz Fanninál. Magazin műsorunk óráját Taylor Swift és az Opelite indítja majd. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. Holnap 10 órától újra várlak benneteket ugyanitt. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió egy gongon. Tudod, mit nyerhetsz, ha megtalálod az óra slágerét? Október 24-én együtt bulizhatsz MC Dakival, DJ Náksival, az Ex-Soho Partival és még jó pár kedvenceddel. Ráadásul a DJ pultban személyesen a holland Elis DJ kever oszorkányos ügyességgel. Az óra slágere a Rádió egy gongon. A Kecskeméti Retro Fesztivál támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milsani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
7: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
11: Álláskeresők, figyelem!
12: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
14: Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között, töltsd fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
6: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spaletta étterem és sörház.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: 1,5 milliárdos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 10 ember ellen. Bowlingozással ünnepeltek a kecskeméti nyugdíjasok. Életeket menthet a szerv adományozás. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 10 ember ellen emelt vádat a Bács-Kiskun megyei főügyészség egy 1,5 milliárd forintot meghaladó költségvetési csalási ügyben. A vád szerint egy szombathelyi férfi 2021 és 2024 között külföldről beszerzett szójadarát és csirkehúst értékesített Magyarországon, miközben fiktív számlázási láncokkal került el az áfa fizetést. A csaláshoz 8 céget használtak fel, a rendszer működtetésében pedig a férfi testvére és egy adószakértő is közreműködött, írja a megyei lap. Az ügyben egy ceglidi vállalkozó is érintett, aki a vád szerint további 666 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek, az elsőrendű vádlottat pedig vesztegetéssel és csaknem 260 millió forint elsikkasztásával is vádolják. A 10 vádlott büntetőjogi felelősségéről a kecskeméti törvényszék dönt majd. Közel 200 résztvevő és szurkoló kapcsolódott be a Kecskeméti Nyugdíjas Szövetség kétnapos bowling programjába az Idősek Világnapja alkalmából, írja a megyei lap. A rendezvényen a szövetség 37 tagszervezetének tagjai próbálhatták ki a sokak számára újdonságot jelentő sportágat a Kecskeméti Bowling Centerben. A közös játék célja az időskori aktivitás ösztönzése, a rendszeres mozgás népszerűsítése és a közösségi kapcsolatok erősítése volt. Életeket menthet a szerv adományozás, erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátószolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
16: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, és fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
15: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
2: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
3: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora.
17: Minden szombaton és vasárnap 14 órától.
18: Ez a Rádió egy gongol, csak igazi mai sláger, mert sok szeretettel üdvözlök mindenkit, a mikrofonnál Vízi Zalánt halljátok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban. 2026. október 10-e van, 14 óra múlt 3 perccel, szép szombati napunk van, és a következő, hát szűk egy órában szó lesz arról Honti Péter dietetikussal, hogy milyen vitaminokkal, táplálékkiegészítőkkel és egyáltalán egy általános étrenddel tudjuk a legjobban felkészíteni a szervezet arra, ami most vár ránk, méghozzá az őszi megbetegedéses időszakra. Emellett pedig szó lesz arról is, hogy jelen pillanatban milyen rossz cselekedetek a volán mögött okozzák a legtöbb balesetet. Itt az elmúlt időszakban több halálos baleset is történt Kecskeméten és Kecskemét környékén. Ezekről lesz szó. Tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van velünk a stúdióban Honti Péter, a kecskeméti járomi medikál dietetikusa, élelmiszermérnök. Ismét a stúdióban, szia!
2: Szervusz, üdvözlök mindenkit!
1: És arra fogunk beszélgetni ezúttal, hogy ugye ősszel belemegyünk abba az időszakba, hogy a megbetegedések periódusa következik, sajnos, és hogy vajon hogyan lehet az immunrendszerünket a lehető legjobban megtámogatni, akár étkezéssel, étrendkiegészítőkkel, vitaminokkal, hogy legjobban fel legyünk készülve erre az időszakra, ezekre a megpróbáltatásokra. Azt kijelenthetjük, kezdjük ezzel, hogy így ősszel nem véletlen érezzük magunkat, akár kicsit fáradtabbnak, tehát hogy ez nem csak azért van, mert elkezdődött újra az iskola, mindenki benne van már jócskán a mókuskerékben, hanem ennek van egy fajta biológiai háttere is?
2: Abszolút, teljes mértékig leírható a biológiai háttere is. Hát tulajdonképpen egy nagyon érdekes folyamat az, hogy miért érezzük egyáltalán magunkat ilyenkor össze sokkal fáradtabbnak. Hát ugye azt mindenki észreveszi, hogy sokkal hamarabb lemegy a nap, és sokkal kevesebb ideig van fent is az égen. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy azok a szembe érkező természetes napfény vagy napsugarak, amik alapján beáll a szervezetnek az optimális hormonháztartása, az gyakorlatilag egy minimálisan megborul ilyenkor. Az agyban az úgynevezett tobozmirigy termeli azokat a hormonokat, amik például az alvásért felelősek, és ez a mirigy is gyakorlatilag teljesen felborul. Na most... Hát ugye itt azt lehet mondani, reggel elmarad az a természetes fény, vagy hát sokkal kevesebb, most még azért van valamennyi, de sokkal kevesebb kerül a szemünkbe, ami egyáltalán ennek a mirigynek a termelését leállítaná. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy amikor mi felkelünk, akkor még az alváshormon termelésünk még mindig tart. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az aktivitásért felelős hormonoknak a szervezetben a szintje ilyenkor már ezeknek el kellene kezdenie emelkedni, de még nem tudnak, mert gyakorlatilag ez a hormon, ez még mindig termelődik, úgyhogy hát reggel eszméletlen fáradtnak érezzük magunkat. Na most... A másik legnagyobb problémánk, hogy nem csak ennek a hormonnak a szintje magas, hanem a legfőbb idegi ingerület átvívő anyagunk, a szerotoninnak a szintje is alacsony, ugyanis ez is szintén az alváshormonhoz kötött, és tulajdonképpen egy triptofán nevű aminosavval hát tud jobban szintetizálódni, illetve hát termelődni a szervezetben. Viszont az a helyzet, hogy a szervezet egyébként nem, vagy hát megpróbálja mindenféle szinten ezeket az impulzusokat pótolni, úgyhogy nagyjából azt találta rá ki, hogy ezt az aminosavat, illetve hát magát a felszívódását akkor lehet gyorsítani, hogyha minél több szénhidrátot viszünk be. Hát innentől kezdve elég érdekessé válik a dolog, ugyanis a nagyon finom, egyszerű cukrok és az ultrafeldolgozott élelmiszerek tele vannak ezekkel az egyszerű szénhidrátokkal, és kvázi a szervezet ezt az öngyógyító folyamatot fogja beindítani annak érdekében, hogy ez a hormon, illetve hát ez az ingerület átvívő anyag minél optimálisabb mennyiségben legyen jelen a szervezetben. Na most a következő nagy problémánk az, hogy a délutáni esti időszakban nincs napfényünk, már lassan fél hét-hét óra körül sötétedik, azért ez még nyári időszakban majdnem 8 óra után is, vagy hát sok esetben még 9 óra körül is megmaradt ez a napfény, vagy minimális napsugárzás, és tulajdonképpen az inzulin háztartásunk is romlik ezzel, az inzulin érzékenységünk is romlik ezzel, és itt szintén az a szervezet érdeke, hogy minél szénhidrátúsabban étkezzünk, és hát tulajdonképpen egy szénhidrát éhség alakul ki, annak érdekében, hogy ezeket a szintén nagyon fontos folyamatokat, tehát hogy az inzulin szintet meg tudjuk este is tartani, ez optimálisan tudjon működni a szervezetben még a lefekvés előttig is. Na most, ami tényleg néhány éves kutatási anyag, és És még érdekesebbé teszi, az az, hogy a bélmikrobiomban vannak olyan nagyon-nagyon jótékony bélbaktériumok, amik olyan savakat, olyan zsírsavakat termelnek, amik kifejezetten ezeket az idegi ingerület átvívő anyagokat kötik össze ezekkel a nagyon létfontosságú aminosavakkal, amik végül ahhoz fognak vezetni, hogy ezek a hormonok, illetve ezek a folyamatok végbe menjenek a szervezetbe. Na most, hát ugye itt az van, hogyha kevés rostot viszünk be ilyen időszakban, akkor ezeknek a bélbaktériumoknak a termelődése, vagy hát ezeknek a bélbaktériumoknak a munkája iszonyatosan lecsökken. Ennek van egy következő lépése, hogyha a bélfal áteresztővé válik, és ezek a bélbaktériumok tényleg nem kapnak hosszú ideig megfelelő mennyiségű táplálékot, akkor egy olyan anyagot fognak, olyan enzimet fognak kezdeni termelni, ami még ezt a jó tulajdonságú, vagy hát a jó tulajdonságokhoz szükséges triptofán aminosavat is rossz irányba tudja alakítani, és tulajdonképpen egy neurotoxikus hatású vegyület fog keletkezni belőle, ez azt jelenti, hogy az idegrendszeren egyébként káros hatású. Na most itt azt lehet mondani, hogy hát itt nagyon-nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy étrendi és étrendkiegészítő szinten ezt támogassuk, úgyhogy mindenféleképpen az lenne a legfőbb célunk, hogy egy olyan napi rutint rakjunk össze ősszel, ami ennek a kiküszöbölésére teljesen megfelelő.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket, erről a hát kvázi napi rutinról, étrendről, a megfelelő étrend kialakításáról fogunk beszélgetni a zenét követően.
3: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok!

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Honti Péter, a kecskeméti Járomi Medical dietetikusa, élelmiszermérnök, és arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk itt az ősszel legjobban megtámogatni a szervezetünket, immunrendszerünket, arra, hogy fel legyünk készülve, arra, hogy akár már télen is, de most is, hát a januári influenza szezonról nem is beszélve, a betegségeknek a legjobban ellenállóbbak legyünk. Ugye itt a biológiai hátterét annak elmesélted, hogy miért érezzük ősszel egyáltalán fáradtabbnak magunkat, kicsit levert. Ennek megfelelően hogyan érdemes kialakítani egy megfelelő étrendet, ami segíti az immunrendszerünket, és akár ezt a fáradtságot is.
1: Az előzőekben ugye itt nagyon-nagyon sok szó esett arra, hogy, arról, hogy triptofánban gazdag ételeket kellene fogyasztani. Most ugye, amit még az előző alkalmakkor rendszeresen részleteztünk, az az volt, hogy minél inkább a mediterrán étrendet kellene követnünk, mert nekünk végülis hát ez a legközelebb álló és legjobban megoldható, illetve hát a legegészségesebb alternatíva. Van egy jó hír abban a szempontból, hogy a mediterrán étrendet át lehet úgy alakítani nagyon-nagyon egyszerűen, hogy ennek az aminosavnak a bevitele teljesen optimálissá váljon. Most itt van egy ilyen lista, ami kifejezetten a triptofánban gazdag ételeket rangsorolja. Hát itt a legelején a tökmag, szezámmag, napraforgómag, diómandula és lemmag áll. Ezeket a magvakat mindenféleképpen fogyasztani kellene. Na most itt az alapvetés az az, hogy ezek a magvak, ezek omega 6 és omega 9 zsírsavakban gazdagok, omega 3 tartalmuk alacsony. Hát ezt úgy tudjuk kiegészíteni, hogy omega 3-ban gazdag élelmiszerekkel együtt fogyasztjuk, vagy pedig van egy olyan tippem is, hogy lehet, ha már a kiegészítés is szóba került, akkor lehet omega 3, vagy hát hallolaj, jó minőségű hallolajjal is kiegészíteni, és tulajdonképpen a teljes omega zsírsav állományt be tudjuk egyszerre vinni. A következő a húsok, itt mindenféleképpen pulyka, csirkehús, sovány marhahús, tengeri halak, például lazac, tonhal, tőkehal, rákok, kagylók, ezek jöhetnek szóba. A következő csoport, ami egy picit kevesebbet tartalmaz, az például a tojás, az érlelt kemény sajtók, a cottage cheese, akkor a kefir, a natúrjoghurt, ugye ezek nagyon-nagyon jó élőflórás kultúrával készülnek, és abszolút tudják támogatni a bélbaktériumok működését, és hát nem utolsó sorban a zab, a kinoa, a hajdina, a barna rizs is. És akkor nézzünk egy napi rutint, hogy tudjuk összeállítani. A felkelésnél lehet azzal próbálkozni, hogyha az ember reggel nagyon levertnek érzi magát, és ez sehogy nem akar rendbe jönni, akkor lehet azzal próbálkozni, hogy nem természetes fénnyel, de fehér fénnyel naposztatjuk magunkat, vagy hát megpróbálunk minél inkább olyan részre menni, ahol ilyen fény éri a szervezetünket. A szemnek a fényérzékelő, illetve az agynak a fényérzékelő sejtjei egy kicsit megpróbálnak átállni, és minimálisan, de csökkenteni tudják az alváshormonnak a szervezetbeli termelődését. Egyébként ennek van egy olyan háttere is, hogy az embereket két csoportra lehet osztani, vannak pacsirta, meg vannak bagolytípusok, a pacsirta típus korán kell, korán fekszik, a bagolytípus későn kell, és későn is fekszik. Ezeknél az embereknél egyébként ezeknek a hormonoknak a termelődésében genetikai különbségek is tapasztalhatók, de most megpróbáljuk úgy a napi rutin részévé tenni ezt a kifejezetten erre szabott étrendet. No, most a reggelit úgy érdemes összeállítani, hogy hát ugye ez a hormon, az alvás hormonnak a szintje minél alacsonyabb legyen, a kortizol és a szerotonin szintünk megemelkedjen. A vércukor szintünk stabilan maradjon, úgyhogy itt mindenféleképpen egy fehérjében és rostban dús reggelit ajánlok, akár tojásos ételekkel, például főtt tojással, tükörtojással, cottage cheese-zel, zapkással, zappehely, rizskással, ezeket meg lehet szólni tökmaggal, dióval, idén gyümölcsökkel, például almával, szilvával. A 10 órai mindenféleképpen a bélflórát kell, hogy támogassa. Itt a cél az, hogy különböző erjesztett termékekből minél többet vigyünk be. Itt az előzőekben ugye beszéltünk a kefirről és a natúrjoghurtról, hát ez kellene, hogy adja a gerincét, és akkor ezt lehet kombinálni például dióval, mogyoróval, szőlővel, körtével, de hogyha valaki szereti a savanyú káposztát, savanyú borkát, akkor ez is egy tökéletes választás lehet. Az ebéd gyakorlatilag a napi rutinunknak a fő energiaforrása, és itt, mivel az inzulin szint változása hát miatt talán a déli étkezés bírja el azt, hogy a legtöbb kalóriát bevigyük, ezért itt kellene a legnagyobb energiabevitelt megvalósítani, és akkor itt például tökéletes választás lehet az, hogy párolt zöldségeket eszünk, például répát, aki szereti a céklát, az nagyon-nagyon jó opció, sütőtök, káposzta, brokkoli, ezeket sovány húsokkal, például csirkével, hallal, pulykával lehet kombinálni, és lehet mellé rakni barnirist, vagy például kölest, vagy hajdinát köretnek a vacsora, illetve hát az uzsonnára gyakorlatilag a 10 órainak az ajánlását tudnám adni, szintén ez a bélflóra támogató hát opció lenne. A vacsora, az pedig már a nyugalom, az alvás előkészítése, és a cél az lenne, hogy a bélflóra esti folyamatos ellátása biztosított legyen, és a triptofán aminosabban gazdag étereket is be tudjuk egyszerre vinni. Most itt esetleg lehet egy pulykamellből készült, egy párolt hal, vagy egy nagyon finoman meggrillezett halból készült ételt enni, brokkolival, cukkinival, édesburgonyával, vagy kinoával.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Honti Péterrel.
2: Kizárólag a legnagyobbak.
3: Változatosan.
2: Rádió egy gong. Csak igazi mai slágerek.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Honti Péter, kecskeméti dietetikus, élelmiszermérnök, és arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk a lehető legjobban megtámogatni a szervezetünket arra a megpróbáltatásra, ami ránk vár, itt az őszi megbetegedésekre gondolok. Ugye egy általános étrendet már nagyon szuperül leírtál nekünk, viszont a táplálékkiegészítőkről, illetve vitaminokról is beszéljünk, ilyenkor mik a legfontosabbak?
2: Az alapvetés az az lenne, hogy egy D3 és K2 vitamin az, amit mindenféleképpen be kell napi szinten vinni. A D3 vitaminnak a felső határa gyakorlatilag hát kis túlzással, de most nincs meghatározva. Nekem a javaslatom az az, hogy aki tényleg azt érzi, hogy nagyon-nagyon fáradékony és nehezen bírja a mostani időszakot, akkor egy 2-3-4 ezer egység D-vitaminnal mindenféleképpen meg kell, hogy támogassa a szervezetét. Ugyanis az a helyzet, hogy a D3 vitamin még a szerotonin szintézisbe is bele tud szólni, tehát nagyjából az idegi ingerület áthűvő anyagainknak a termelődésébe is be tud segíteni, úgyhogy ez egy kulcsfontosságú termék lenne. A következő a top 3-ból az az omega 3. Az omega 3 ez mindig egy nagyon-nagyon érdekes és egyébként a mai napig rengeteget kutatott makromikrotápanyag. Tulajdonképpen itt a két legfontosabb az a DHA és az EPA zsírsavak. Hát az EPA meg tudja gátolni azt, hogy a korábban említett idegrendszeri, negatív hatású idegrendszeri neurotoxikus anyagok elinduljanak, neurotoxikus anyagok termelődése elinduljon a bélrendszerben. Úgyhogy ez ebből a szempontból nagyon-nagyon pozitív. A DHA pedig a topozmirigynek a falába tud beépülni, és gyakorlatilag az összes olyan hormonnak a hormontervelő szervet, ezt a hormontervelő szervet, ezt kifejezetten közvetlenül tudja támogatni. Úgyhogy szintén egy alap kiegészítőről beszélhetünk. Jön a harmadik helyezett, az a magnézium. Jelen esetben azt tudjuk mondani, hogy a bizglicinát forma az, ami a legjobban felszívódó az emberi szervezetbe. Ez egy elég érdekes formula, ugyanis az a helyzet, hogy a bizglicinát ez egy kifejezetten nagy molekulatömegű magnézium, amiből nagyon-nagyon sokat kell enni, hogy be tudjuk vinni ezt az ajánlás szerinti 2-300, maximum 400 mg-ot. Hát itt arra kell készülni mindenkinek, hogyha ezt a terméket beszerzi, akkor ez egy ilyen napi 3-4 kapszula vagy tablettás bevitel kellene, hogy legyen. Most ennek az előnye az az, hogy ugyebár volt ez a vajsav, amiről beszélgettünk. Van egy gamma-aminovajsav nevű anyag a szervezetben, amit egyébként szájon át is be lehet vinni, és nagyon-nagyon jól tudja támogatni a relaxációs folyamatokat a szervezetben. El tudja lazítani a nyaki és a gerinc izmait, hát majdnem közvetlenül. Most ezekbe a folyamatokba tud beépülni egyébként a magnézium bizglicinát, és közvetlenül át tud jutni a véragygáton, tehát a felszívódása gyakorlatilag majdnem tökéletes az összes magnézium közül.

0: és itt ezért lenne ez egy dobogós helyzet. A következő az egy teanin nevű aminosav, hát nagyon érdekes, ugyanis ezt töltából vonják, és nem az élénkítő hatása miatt ajánlott, hanem azért, mert pont, hogy az alvást és az ellazulást tudja segíteni. Itt nem fontos óriási adók bevitele, hát szerintem egy ilyen 100-200 mg-ban lehet kalkulálni, és az ötödik, ami még kifejezetten ilyen nagyon ajánlott kategóriába eső kiegészítő, az a melatonin. Na most a melatoninról azt kell tudni, hogy nem kapható mindenhol. 2013-ban lett gyógyszerkönyves ez a kiegészítő, úgyhogy ez gyakorlatilag egy célzottan gyógyszertári termék. Azt lehet róla tudni, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell a bevitelével bánni, ugyanis az elején említett pacsirta és bagoly típusú embereknél is el tudja tolni az alvás ciklusokat. Na most a jelenlegi kutatási eredményeink alapján azt lehet mondani, hogy lefekvés előtt 2 órával fél és 1 mg közötti dózis bevitele az, ami be tudja állítani és teljesen optimalizálni tudja ezeknek a hormonoknak a szintjét a szervezetben, és nagyon jól tud reagálni egyébként a szervezet erre a bevitelre. Illetve még van egy olyan lehetőség, hogy mivel az átalakulási sorrend az a triptofán aminosavból indul, és a végén melatonin rá fog alakulni, hogy a köztes anyagot egy HTP nevű, vagyis hát hidroxitriptofán nevű anyagot is be lehet vinni. Viszont ezzel is ugyanúgy vigyázni kell, mint a melatoninnal. Ez nem gyógyszerkönyves, szóval nagyon sok helyen lehet kapni, viszont 100-200 mg fölötti bevitel nem ajánlott abból a szempontból, hogy ebből a 100 mg-ból fog majd átalakulni a szervezetbe ez az 1 mg-nyi melatonin, amit az előbb említettünk. Hogyha már ezt itt teljesen biztosítottuk a szervezetnek, és minden szinten megtámogattuk az immunrendszerünket, akkor én azt mondom, hogy szerintem az arany standardnek tekinthető multivitamin és C-vitamin kombinációt se hagyjuk ki, az kifejezetten egy alapvetés ilyenkor, az fogja majd nekünk megakadályozni, hogy a felső légúti betegedések megtaláljanak minket.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon szuperül összefoglaltad azt, hogy az immunrendszerünkkel hogyan is kellene bánni itt a következő időszakban, vagy hát úgy általánosan mindig. Köszönöm szépen a szakértelmedet.
0: Köszönöm én is, köszönöm szépen.

0: Itt van már velünk a stúdióban Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának az előadója. Jó napot kívánok, üdvözöllek itt a stúdióban ismételten.
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
0: És a baleseti okokról, a baleset számokról, statisztikákról fogunk néhány gondolatot elárulni, mert hogy ebben megyei és kecskeméti szinten is vannak pozitív, illetve negatív új információk is, hogyha jól tudom.
1: Így van, hát talán a legrosszabbal kezdjük. Ugyanis volt az elmúlt időszakban 3 halálos baleset is Kecskemét körzetében, illetve a megyében, ami azért nagyon szomorú esemény, illetve ez mind a 3 egyébként az autópályán történt, illetve ami viszont jó, és aminek örülhetünk, hogy a tavalyi hasonló időszakhoz képest gyakorlatilag felére csökkentek a balesetek. Megyei szinten ugyan kicsit kisebb a csökkenés az összbalesetekben, de a súlyos sérüléses balesetek száma ott is a felére csökkent. Kecskeméten pedig minden szempontból, tehát az összbaleset száma, a súlyos és a könnyű sérültek száma is a felére csökkent, vagy felével, tehát fele a tavalyi azonos időszakhoz képest. Tehát mindenképpen azért vannak jó dolgok is.
0: Beszéljünk a jó dolgokról elsőként. Minek köszönhető, vagy a rendőrség hogyan tudja konstatálni azt az információt, vagy azt a tényt, hogy mondjuk, ha a súlyos sérüléseket nézzük, így a balesetek szempontjából, akkor ott egy felére való csökkenésről lehet beszélni.
1: A városi szinten ez gyakorlatilag a baleset számcsökkenéshez köthető, tehát azt látjuk, hogy a sérülés súlyosságának az arányai, azok az összbaleset számon belül ugyanazok maradtak, csak jóval kevesebb lett, tehát felére csökkent az összbaleset szám. Megyei szinten viszont a balesetek száma az nem csökkent olyan jelentősen, viszont a súlyos sérülések itt is a felére csökkentek, ami azt mutatja, hogy talán kisebb sebességgel következtek be az ütközések, és esetleg bízunk benne, hogy az emberek is, a közlekedők is figyelmesebbek voltak, így időben tudtak reagálni a veszélyhelyzetekre, és ha meg is történt a baleset, de nem olyan nagy erejű ütközés történt, mint korábban.
0: És ez kijelenthető, hogy akkor kisebb horderejű sérülések, vagy balesetek történtek, amelyek nem okoztak olyan komoly sérüléseket, tehát hogy a súlyos sérülések számában jelentős a csökkenés, akkor ez ennek tudható be?
1: Leginkább talán ennek.
0: Uh-huh. Beszéljünk arról is, hogy mik a baleseti okok, tehát a tendenciák, akkor itt most hallhattuk, viszont mik okozzák mégis a meglévő baleseteket?
1: Ugye a tipikus okok az elsőbség és a sebesség, ami mindig is vezető helyzetben van, illetve a kanyarodás. Ugye a kanyarodás az valamilyen szinten általában elsőbségi jogra fog visszavezetődni, hiszen vagy a szembejövőnek, vagy az előzést végrehajtónak nem adunk elsőbséget kanyarodáskor. Illetve, ami most egy érdekes jelenség, hogy a követési távolság viszont fölkuszott a második helyre, tehát egy kicsit megirigyelte a 3 fő oknak a helyzetét, úgy tűnik. Azért azt is látni kell, hogy a követési távolság az nagyon gyakran a figyelmetlenségre vezethető vissza. Amit talán már korábban is említettünk, nagyon fontos, hogy megtartsuk a megfelelő követési távolságot. Nem kell attól félni, hogy valaki elénk tolakodik, hiszen nem tolakodik, egyszerűen csak bejön a mi sávunkba. Máskor meg mi szeretnénk sávot váltani, vagy kikanyarodni egy kereszteződésből, ezzel nincs semmi baj. Viszont ha bármilyen okból egy kicsit kisebb követési távolságot tartunk, akkor pedig élesíteni kell a figyelmünket. Akkor nagyon-nagyon oda kell figyelni, nem csak az előttünk haladó rendszámtáblájára, hanem az ő előtte elterülő területre. Tehát távolabbra kell tekinteni. Jön-e oldalról valamilyen jármű vagy gyalogos, aki leléphet az előttünk haladó elé? Van esetleg szemből valaki, aki balra kanyarodási szándékát jelzi, és várható, hogy az előttünk levő emiatt lassítani fog? De nagyon fontos, és ez is egy gyakori, mi hát követési távolságra vezetjük vissza, de igazából itt sokszor arról van szó, hogy a járműsor előttünk lelassít, megáll, és mi ezt észleljük későn. Tehát amikor kicsit távolabbról követünk mondjuk nagyobb sebességgel más járműveket lakott területen kívül vagy autópályán, akkor ne csak azt nézzük, hogy milyen messze van tőlünk, hanem azt is próbáljuk fölmérni, hogy milyen sebességgel halad az előttünk haladó. Mert sajnos sokszor van, hogy oda tekintünk, az még több, mint 100 méter, csak hát 130-nál az a 100 méter, az 3 másodperc alatt elfogy. Tehát mindenképpen próbáljuk a járműsorban is növelni a figyelmünket, és a követési távolságot is.
0: A követési távolságnak, hogy éppen annak a be nem tartása milyen súlyos sérülést okoz, az együtt jár azzal is, hogy milyen útszakaszon történik ez. lesz, tehát például autópályán az utoléréses baleset, az igazából a követési távolság kategóriájába sorolható, és ott nyilván ez akár halálos baleset is lehet, mondjuk lakott területen belül, hogyha 30-al utolérünk valakit, talán nem történik ilyen súlyos baleset.
1: Igen, és tehát az autópályás baleseteknél azért jellemzően a követési távolság lesz a hivatalos baleseti ok, ilyen utolérésnél, de azért pont ez az, amit mondtam, hogy igazából itt arról van szó, hogy nem jól méri fel az előtte haladó sebességét, későn vesz észre, hogy ők már lassítanak, főleg a tereléseknél fordul elő ilyen egyébként nagyon gyakran, és azért is jó lenne, hogyha ezeknél a tereléseknél mindenki komolyan venné akár a 60 km/h korlátozást is. Egyrészt, mert ugye sosem tudhatja, hogy mikor van ott munkavégzés. Ugye azért van ilyen hosszan lezárva, mert ez egy biztonsági sáv, de ezen a lezáráson belül több helyszínen bármikor történhet egy rövidebb idejű munkavégzés, amikor ugye előfordulhat, hogy a munkagép vagy a munkát végzők valamiért ugye közel kerülnek a forgalmi a sávokhoz, tehát a tereléshez, ami miatt az előttünk haladónk lassítani kell. Most egy 80 km/h sebességről már nem mindig tudunk időben megállni, lefékezni, arról nem is beszélve, hogyha valaki mégiscsak betartja ezt a 60 km/h sebességet, mi meg 90-nel haladunk, amit én magam is tapasztalok, hogy nagyon sokan így tesznek, még akár a nehéz teherképkocsik járműszerelvények is, akkor ott nagyon nehéz lesz az egy szűk, lezárt sávon időben lelassítani, megállni az előttünk lassító, vagy lassan haladó mögött. Tehát mindenképpen kérjük, hogy ezeket a főleg az útépítés miatti sebességkorlátozásokat tessék betartani, mert ez szolgálja a saját biztonságunkat is, és az ott dolgozók biztonságát is. És hát nagyon figyeljünk arra, hogy az előttünk haladó milyen sebességgel közlekedik, ne fussunk rá, mert ez nagyon gyakori oka a baleseteknek, sőt, igazából a halálos baleseteknél is feltehetően ez volt az ok.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket. Maros.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának az előadója. Baleseti statisztikákról beszélgetünk, baleseti okokról elsősorban, ugye elhangzott, hogy csökkenés tapasztalatú itt a baleset számokat illetően, viszont sőt a súlyos sérülések felére csökkentek megyei szinten, Kecskeméten is hasonló a tendencia, viszont ez itt az elmúlt időszakban sajnos voltak halálos balesetek Kecskeméten. Kijelenthetjük, hogy az M5-ös autópálya ebből a szempontból akár az országos tendenciát is figyelembe véve, hát egy súlyos útszakasznak számít. Ugye, hogyha jól tudom, akkor az M5-ös autópálya az ország harmadik legforgalmasabb autópályája. Innen is jöhet az, hogy például az elmúlt napokban több halálos baleset is történt, csak itt Kecskemét környékén az M5-ösön.
2: Igen, azért azt látni kell, hogy az M5-M1 vonal az, ami az egyik legterheltebb tranzitútvonal Magyarországnak. Természetesen forgalmas, a legtöbb autópályánk nagyon forgalmas, viszont ez az M1-M5 vonal az, ahol talán a legtöbb külföldi közlekedő is végighalad, és jellemzően elég hosszú az az útszakasz ahhoz, hogy ideérkezve már elfáradjanak, különösen azok a járművezetők, akik valahol ugye az M1-es felől, tehát Győr felől indulnak, az osztrák határon lépnek be, vagy azon a környéken, és végig mennek az országon, sajnos sokszor megpróbálnak egy menetbe végig menni, nem pihennek. Ugye az M0-as az egy nagyon komoly, nagy terhelésű, forgalmas, nagyon nagy figyelmet igénylő út, tehát ez tovább fárasztja a gépkocsi vezetőt, és már ide az M5-ösre elég fáradtan érkezik le, és úgy tűnik, hogy sajnos a mi megyénkben is elég sok fáradt gépkocsi vezető van, de meglepő módon azok is, akik délfelől érkeznek, tehát elméletileg a határt most lépték át nemrég, azért ebben az is benne lehet, hogy igyekeznek minél előbb átlépni a határt, ezért a már a határon túl is meglehetősen sokat vezetnek egyhuzamban, és hát itt nem a megye déli részén, vagy akár a Csongrád megyében próbálnak meg pihenni, hanem megpróbálnak túljutni ezen a két megyén is valahol. Ugye az M5-ös északi részében, Pest megyében vannak nagyon kellemes pihenőhelyek a számukra, és megpróbálják esetleg azt elérni. És ilyenkor sajnos, ha nem figyelnek, ha elfáradnak, akkor bekövetkezhet a baleset.
1: Jellemző az, hogy általában, hogyha az M5-ösön baleset történik, annak résztvevője külföldi? Mert nem tudom, én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy nem is feltétlenül magyar az, aki mondjuk elhalálozik egy sajnálatos balesetben. Nem tudom, hogy erre van egy kimutatás, hogy a balesetek hány százaléka az, amelynek az elszenvedője nem is magyar itt az M5-ösön.
2: Azért elég nagy számban vannak, nagy arányban vannak ők. A konkrét statisztikák itt azért egy kicsit nehézkesek, hiszen amíg egy ügyet le nem zártunk, addig ugye nem nyilatkozunk arról, hogy ki volt az okozója, de nagyon jellemző, nagyon gyakori az is, hogy két külföldi jármű ütközik. Ilyenkor természetesen az okozó mindenképpen külföldi, de azért óva intenék attól, hogy most rámondjuk, hogy persze a külföldiek okozzák itt a balesetet, mert egyrészt azért a magyarok is nagyon gyakran okoznak balesetet, másrészt pedig azt sem szabad elfelejteni, hogy a közlekedési magatartásunk az hozzájárulhat mások balesetéhez. Tehát pontosan, amikor másokat zavarunk a közlekedésben, akár csak levillogjuk, mikor látjuk, hogy mellette van a kamion, tehát úgy sem tud kimenni a külsőbe, de mi villogunk rá, nem tudom milyen elképzelésből, vagy csak azt is nagyon gyakran tapasztalom, hogy egy szinte, mondjuk az M44-esen egy szinte üres útszakaszon valaki elmegy mellettem, és körülbelül 5-6 méterre elém bevág. Se előttünk, se mögöttünk nincs másik jármű. Miért kell olyan szűken, miért nem tud a belső sávban elhaladni mellettem akár 50-60 métert, hogy meglegyen nekem is a biztonságos követési távolság. Én értem, hogy ő nem akar fékezni, de nem tudhatja, hogy mi történik, ami miatt mégis kellene. Másrészt ez egyszerűen csak zavaró a megelőzött jármű vezetője számára. Tehát valahogy mindenképpen érdemes lenne egymást egy kicsit jobban tolerálni, egymásnak egy kicsit több teret adni, amikor lehet legalábbis.
1: beszélgetésünk zárásaként talán akkor lehet ez egy fő üzenet, hogy az autópályán különös türelemmel és fáradékonyságra odafigyelve érdemes vezetni, mert most itt az elmúlt napokban is, de úgy általában is azért főleg az M5-ösön nagyon sok a baleset, és hogyha autópályáról beszélünk, akkor a halálos baleset.
2: Így van, különösen az autópályán, mivel nagy a sebesség, nagyon fontos, hogy megfelelő távolságot tartsunk, figyeljünk ne csak a környezetünkre, hanem saját magunkra is. Ha fáradtnak érezzük magunkat, álljunk ki egy parkolóba, akár egy 15 perces szundítás már óriási segítség lehet.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy erre felhívottuk a figyelmet. Remélem, hogy a baleseti statisztikákban, ha már csökken és mutatható ki az elmúlt időszakot figyelembe véve, akkor ez a csökkenés még jelentősebb lesz. Remélem, hogy ez hozzá sikerült járulnunk. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba. A folytatásban is tartsatok velünk, hogyha tehetitek, illetve én holnap 14 és 15 óra között ismét jelentkezem majd a Mozaik című magazin műsorunkkal. Akkor is várom a figyelmeteket. Most viszont búcsúzom, minden jót kívánok, Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kékszőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
4: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
3: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
5: A harc, hát legyen harc!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
6: Hogy tán az időt?
3: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
7: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Több napra lezárnak parkolókat Kecskeméten. Új tűzoltó gépjármű állt szolgálatba Kiskunfélegyházán. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Városüzemeltetési munkálatok miatt több napra lezárnak parkolóhelyeket Kecskeméten a Petőfi Sándor utcában. Október 13-án és 14-én a fűrészfogasok felüli oldalon, október 15-én és 16-án pedig a szalagházak Deák tér felüli oldalán lesz érvényben a korlátozás. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Arra kéri az autósokat, hogy az érintett napokon hagyják szabadon a kijelölt parkolóhelyeket. A lezárt területekre érvényes parkolóbérleteket a Kecskeméti Városrendészet a környező utcákban is elfogadja. Korszerű 4000 liter oltóvíz szállítására alkalmas tűzoltó gépjárművel bővült a Kiskunfélegyházi Tűzoltóság járműparkja. Az új Heroes Aquaman 4000 típusú fecskendőt október 8-án adták át az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon 9 másik járművel együtt. A 320 lóerős összkerékhajtású gépjármű nem csak épülettüzek oltására, hanem műszaki mentésekre, közlekedési balesetekhez és erdő vagy vegetáció tüzek felszámolására is alkalmas, írja a Félegyházi közlöny. A fejlesztés egy Európai Uniós és állami finanszírozású program része, amelynek keretében összesen 56 új tűzoltó gépjárművet állítanak rendszerbe 2029 nyaráig. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ebből az alkalomból a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
9: Ezek nagyon jól megfigyelhetők. Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnouttal, a kiégéssel együtt tapasztalható.
8: Délnyugat felől lassan beborul az ég, napközben elszórtan valószínű eső, zápor, estétől már sok felé eshet, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben a térségben 17 és 22 fok között alakul. Holnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és egyre több felé naposra fordul az idő. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, még napközben 13 és 22 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1 gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

Az ősz legmenőbb buliára nyerhetsz páros belépőt. Figyeld a zenéket, mert a beugró a nyereményhez. Az óra slágere a Rádió 1 gongon.

Október 10-e van, 15 óra 8 percnél járunk, és most már az elmúlt hét szinte-szinte nyárias melege után tényleg érezhetjük, hogy megérkezett az ősz. Szürke, kicsit nyomott az idő, és bevallom, nekem ez alapvetően a kedvemet is el tudja venni úgy nagyjából mindentől. Éppen ezért örülök, hogy ezt a délutánt itt tölthetem, mert a zene azért elég jó gyógyír tud lenni az ilyen borongós napokra. Én legalábbis arra készülök, hogy egy kicsit felpörgök és feltöltődöm közben. A következő két órában Orosz Fanni leszek a mikrofonnál. És hát ugye akármilyen is az idő, egy retro partinak nem lehet akadálya, ebben az órában is páros belépőt nyerhetsz az október 24-i Kecskeméti Retro Fesztiválra. Nincs más dolgod, mint megtalálni az óra slágerét, és már jöhet is a nyerni szeretnék a 2944-0-20-as SMS Viber számra, érdemes tényleg végig figyelni, mert tényleg bármelyik dal lehet az óra slágere, akár a következő is lehetne, de ennyire azért nem lesz könnyű a feladat, jön Tóth Abigail és a Sugar Daddy, rádiózzunk együtt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Elkezdődött az őszi forgatag a Széchenyi városban. Az aradi vértanúk terén tökfestés, koncertek és gyermekprogramok várnak, délután 5 órakor pedig érkezik a nap sztár vendége, Bíró Csongor rövítész, az eseményt pedig DJ Revix zárja. Aztán ma és holnap csúcsosodik ki az országos könyvtári napok program sorozata is. Ma este 6 óráig például társasjátékklubot tart a kecskeméti társasjátékkör a könyvtárban, ahová akár gyerekekkel, akár egy baráti társasággal is érdemes lehet benézni. A hét zárásaként pedig vasárnap délután 4 órakor kezdődik az emberek, sorsok, díjak beszélgetés a Katona József könyvtárban. Ezúttal olyan kecskemétiek mesélnek magukról, akik az elmúlt évben rangos kitüntetésben részesültek. A vendégek között lesz Csizmadia Ilona, közművelődési szakember, Faragó Miklós kollégám, a Rádió 1 Gong szerkesztő riportere és műsorvezetője, Farkas Gábor, Ibl Miklós is pro architektúra, díjas építészmérnök, Sirkó László színművész, a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja, valamint Zsámboki Anna, nyugalmazott tankerületi igazgató. A kitüntetettekkel ezúttal is Kriskó János, kulturális szakújságíró beszélget. És ha már ennyi program közül lehet válogatni, egy későbbihez még a belépőt is meg lehet szerezni nálunk, ugyanis most érkezik az óra slágere a Rádió 1 Gongon. A címét és az előadóját én már nyilván nem árulhatom el, de szerintem a legtöbben ismerik, szeretik és talán még énekelni is tudják. Szóval innentől tényleg nem olyan nehéz a feladat, pláne úgy, hogy egy páros belépőt lehet nyerni vele az október 24-i Kecskeméti Retro Fesztiválra. Ha felismered, küld el minél gyorsabban azt, hogy nyerni szeretnék, az SMS Viber számunkra, ami a 20 9 4 14 0 20-as, és hát akkor füleljen mindenki, jön az óra slágere.

0: Hamarosan 3:30, az óra slágere pedig már elhangzott, úgyhogy ha felismerted, lehet is jelentkezni. Nem kisebb a tét, mint egy páros belépő az október 24-i Kecskeméti Retro Fesztiválra, ami ebben az órában is gazdára talál. Ami pedig a zenét illeti, néhány másodperc múlva érkezik, a Hertz egyik nagy klasszikusa, egy kicsit újra fűszerezve. Purple Disco Machine gondolta újra a Wonderful Life-ot, de mutatom, hogy miről van szó.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Minden, ami esküvő. Esküvő kiállítás nyílik Kecskeméten október 18-án 10 órakor a Sheraton Hotelben. Várjuk az ifjú párokat. A belépés díjtalan.
3: Építkezés, felújítás. Most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok. Minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
4: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Lássuk, mire érdemes figyelni az utakon. Bács-Kiskunban, Dunapatajon a hagyományos szüreti felvonulás miatt egészen este 6 óráig időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani. A menet több helyen is megáll a településen, ezért rövidebb időre a forgalmat is megállíthatják. Ha arra közlekedünk, fokozott figyelemmel és egy kis plusz türelemmel érdemes számolni. Az M5-ös autópályán pedig Ócsa és az M0-ás csomópont között a 22-es és a 30-as kilométer között új terelés van érvényben. Budapest felé a külső sáv, illetve az ellenkező oldalra átterelt belső sáv járható, Röszke felé pedig a leálló sávon és a külső sávon halad a forgalom. Mindenki vezessen óvatosan és inkább lassan, de biztosan. Mi viszont villámgyorsan megyünk tovább a következő zenére, ugyanis jön Jonas Blue és a Perfect Strangers itt a Rádió Egy Gongon.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon jók a zenék, a játékok miatt is, meg jók vagytok.
0: Rádió 1 gong.

0: Közeleg az első közös óránk vége, van egy nagyon-nagyon fontos feladatom. Oda kell adnom valakinek a páros belépőt a Kecskeméti Retro Fesztiválra, ehhez pedig már csörög is a telefon.
1: Szia, Aniki vagyok.
0: Szia, én pedig Fanni a Rádió egy gongból, de úgy hallom, hogy te már vártad, hogy csörögjön a telefon.
1: Igen.
0: Nyerni szeretnél, de mit is szeretnél megnyerni pontosan?
1: Hát a Retro Fesztiválra egy páros belépőt.
0: Voltál már egyébként ilyen retro bulin, vagy most lesz az első?
1: Még nem voltam.
0: És tételezzük föl, hogy tiéd az óra nyereménye, kivel mennél?
1: Hát a férjemmel.
0: Ó, hát akkor az egy ilyen romantikus bulizás lenne, tök jó dolog. Voltatok-e már igen. együtt bulizni, vagy szerettek-e együtt bulizni?
1: Persze szoktunk, igen. Más fesztiválon voltunk már együtt.
0: Nagyon klassz, akkor hát igazából nincs más hátra, mint előre, és hogy kiderüljön, hogy mi volt az óránk slágere.
1: Ava Max, Kings and Queens.
0: Ettől jobban szerintem senki nem tudta volna ezt megmondani, úgyhogy gratulálok, mehettek romantikázni a Retro Fesztiválra, és remélem, hogy jól fogjátok magatokat érezni.
1: Igen, nagyon-nagyon szépen köszönjük.
0: Annyit még árulj el nekem, hogy egyébként éneklés vagy táncolás?
1: Hát szerintem táncolás.
0: És folyamatosan vagy azért néha meg kell állni egy-egy pihenőre?
1: Hát majd megpróbálunk folyamatosan.
0: Jól van, azért remélem, hogy nem lesz durva izomlázatok, de jó szórakozás nektek.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Nekem pedig van egy jó és egy rossz hírem. A következő órában folytatjuk a zenélést, viszont egyelőre Retro Fesztivál jegyek nélkül, ugyanis a mai napra elfogytak, mindet elvittétek, viszont holnap folytatódik is, mint bezsebelhetitek a páros belépőket, addig is viszont maradjatok a jó zenékért, ugyanis jön Bibi Rexa és Faithless közöse, a New Religion. Ezzel indítjuk a következő óránkat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az óraslágere a rádió egy gongon. Tudod, mit nyerhetsz, ha megtalálod az óraslágerét? Október 24-én együtt bulizhatsz MC Dakival, DJ Náksival, az Ex-Soho Partival és még jó pár kedvenceddel. Ráadásul a DJ pultban személyesen a holland Alice DJ Kever boszorkányos ügyességgel. Az óraslágere a rádió egy gongon. A Kecskeméti Retro Fesztivál támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
4: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
5: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Álláskeresők, figyelem!
7: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
8: A műszaki vásárlást ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a Malom bevásárlóközpontba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
9: Új kilátásra vágysz! Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: 13 településen végeznek szénhidrogén kutatást Bács-Kiskunban. Kadétok tették rendbe a Noszlopi Gáspár Park emlékhelyét. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Háromdimenziós szeizmikus mérések kezdődnek október 25-én Bács-Kiskunban a Soltvadkert 3D elnevezésű szénhidrogén kutatási program keretében. A december 20-áig tartó munkálatok 13 települést, köztük Kiskunhalast, Kiskőröst, Kiskunmajsát, Kecelt és Soltvadkertet érintik, összesen mintegy 320 négyzetkilométeren, írja a Baon. A szakemberek speciális, rezgéseket keltő járművekkel és a talajra helyezett érzékelőkkel térképezik fel a mélyben található földtani rétegeket, elsősorban lehetséges kőolaj és földgáz lelőhelyek után kutatva. A Gáspár András Technikum kadétjai tisztították meg a kecskeméti Noszlopi Gáspár Parkot és a mellette található 1848-as emlékkő környezetét, írja a hírös.hu. Az önkéntes akciót az október 6-ai Nemzeti Gyásznaphoz kapcsolódva szervezték meg, a programnak pedig már több éves hagyománya van. A munkálatok befejezése után a résztvevők az aradi vértanukra és az 1848-as, 49-es szabadságharc hőseire emlékeztek. A program végén koszorúkat helyeztek el az emlékkőnél, az általános iskolások pedig saját készítésű zászlókkal tisztelegtek a hősök előtt. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről és 121 országból érkeznek, a mezőny csak nem fele külföldi. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
12: első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy két éve mi csak 6000 valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
11: Délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten ma még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 15 és 23 fok között alakul. Holnap borongósan, esősen indulhat a nap, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, míg napközben 12 és 20 fok között alakul.
13: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
14: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong.

Folytatódik az Óra slágere a Rádió 1 Gongon, és ezen a hétvégén még lehet küzdeni a Kecskeméti Retro Fesztivál páros belépőjéért, mára viszont elfogyott az összes jegyünk, mind gazdára talált. Aki esetleg ma kimaradt a szórásból, annak sem kell egyébként csüggednie, holnap újra lehet keresni az Óra slágerét. Most viszont már tényleg nincsen más hátra, mint hátradőlni és élvezni a zenéket. Nincs izgulás, nincsen versenyszellem, most már tényleg csak a zené a főszerep. Én továbbra is Orosz Fanni vagyok, és maradok a mikrofonnál ebben az órában is. Megnézzük majd, hogy milyen idő várható a hétvége további részében, és persze zenéből is akad majd bőven. Érkezik például Sabrina Carpenter, akit az elmúlt időszakban tényleg elképesztően felkapott a világ. Idén már ott tart, hogy Madonnával énekelt együtt, sőt, közös daluk is született. Aztán jön még Lady Gaga, mindenek előtt viszont Ray Dalton énekel nekünk, tőle a Blood Running szól, itt a Rádió 1 Gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Lady Gaga néhány nappal korábban töltötte be a 40-et, de egyébként 10 évet szerintem simán letagadhatna, bár nála ugye az sem mindegy, hogy hogyan öltözködik fel éppen, vagy milyen karakterbe bújik, vagy éppen, hogy melyik arcát akarja mutatni. Az viszont biztos, hogy elképesztően sokoldalú, és most egy teljesen új, ráadásul életre szóló szerepben is kipróbálhatja magát, ugyanis édesanyja lett. Vőlegényével, béranya segítségével született meg a kislányuk, méghozzá június 9-én, úgyhogy az elmúlt időszakot meghittebben, visszavonultabban, csendesebben élték meg. Szóval Lady Gaga életében most ez egy egészen új korszak, viszont zeneileg jöjjön az az oldala, amit már mindenki nagyon jól ismer. Ez az Abrakadabra, itt a Rádió egy gongon.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Nézzük, mit tartogat az időjárás a hétvégére. A ma esti órákban 16-17 fok körül alakul a hőmérséklet, aztán ahogy haladunk előre, szépen lassan csökken egy-egy fokkal, éjszaka pedig már csak 12 fok körüli értékeket mérhetünk. A vasárnap is borongósan indul, többfelé tartósabb eső is előfordulhat, délutánra viszont már egy-egy helyen felszakadozhat a felhőzet, és időnként a nap is kisüthet.

A maximumok 16 fok körül alakulnak. Összességében viszont egyelőre úgy tűnik, hogy marad velünk ez a szürkébb, borongósabb idő, úgyhogy jobb lesz hozzászokni a gondolathoz, hogy bizony-bizony itt van az ősz, itt van újra. A következő percekben pedig indul újra a zenélés, jön Sam Feld, Rosalind, No Maga Heart Like Mine, itt a

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Azt, hogy itt az ősz, nem csak az időjáráson lehet érezni, hanem azon is, hogy szinte mindenfelé beindultak a szüreti programok. Így van ez Dunapataljon is, ahol egészen este 6 óráig forgalomkorlátozásra kell számítani hagyományos szüreti felvonulás miatt. A díszes menet a helyi sportpályáról indul, útközben pedig több helyen is megállnak, ahol a csőszlegények és a csőszlányok utcai tánccal szórakoztatják a közönséget. A felvonulás útvonalán és a megállóhelyek környékén a rendőrség és a polgárőrség segíti a közlekedést, időnként viszont ennek ellenére is rövid időre teljesen megállíthatják a forgalmat. Dunapataljon tehát a kora esti órákig érdemes egy kis plusz türelemmel és fokozott figyelemmel közlekedni. A fokozott figyelem egyébként a zenékre is irányulhat, jön ugyanis Shawn Mendes és a Treat You Better itt a Rádió 1 Gonga.

Lassan-lassan eljön a búcsúm ideje. Az elmúlt két órában Orosz Fanni voltam a mikrofonnál. Erre a borongós hétvégére pedig tényleg csak annyit tudok mondani, ha most inkább egy bekuckózás esne jól, akkor jöhet egy sorozat, vagy egy jó film, vagy akár a zene a rádióból. Ha pedig inkább kimozdulna az ember, ilyenkor már azért egészen szép arcát tudja mutatni a természet, pláne hogyha nem esik a nyakunkba az eső. Na de kellemes vasárnapot, szép hétvégét kívánok, és persze további jó rádiózást itt a Rádió 1 Gongon.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Tudod, mit nyerhetsz, ha megtalálod az óra slágerét? Október 24-én együtt bulizhatsz MC Dakival, DJ Náksival, az Ex-Soho Partival és még jó pár kedvenceddel. Ráadásul a DJ pultban személyesen a holland Alice DJ Kever boszorkányos ügyességgel. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Kecskeméti Retro Fesztivál támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kérsz fekete virslit?
10: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
9: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
10: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
9: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
10: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Október 12-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
11: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, indulj el! Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
12: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spaletta étterem és sörház.
13: Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között, töltsd fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
14: Október 24-én érkezik a régió legnagyobb retro rendezvénye, a Kecskeméti Retro Fesztivál.
15: 9 sztár vendég, 1 világsztár, 2 sztár retro DJ.
14: Alice DJ, Naksi Ex-Soho Party, MC Taki, Emergency House, Desperado Feat Timi, Erős VS Spiggy Boy, DJ Szatmári és még sokan mások. Jegyek kaphatók Kecskeméten, a Turinform irodában vagy online az onlyticket.hu-n. Tehát október 24-én Kecskeméti Retro Fesztivál a Messzi István sportcsarnokban.
16: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt Magyarországon rögtön érkezik az orosz DJ Alex Kenji, Bambolé, én Kuki vagyok, és kivel a pénikinek egy szuper szórakozást, itt a rádió egy ilyen hangerő maximálisan,

Revenceau Lennox Hughes, és a szám címe Rain, azaz eső. És úgy tűnik, hogy hát nézem az időárást, jön az eső itt Magyarországon, ha? Már mondjuk nem baj, mert nagyon-nagyon száraz a földön. Szóval, hölgyeim és uraim, fogjatok sok szeretettel itt a rádió egyen, a legújabb Fischer, és a szám címe Rain, óriási sláger, óriási muzsika, hangjöre maximálisan, és tessék érvezni. Cookie, adj neked a tempót itt a rádió egyen!

érkezik egy úriember, aki tessék kapaszkodni, 6-szor lett az number one DJ a világon. Bizony, 6-szor ő a number one DJ, Monsieur David Guetta, és ott van mellette Kid Cudi. Egy picike noszalgazunk, érkezik Memories, ez pont jó Memories, azaz, hát múlt idő, igen, nosztalgia, stb. Ez jó lesz? Ha?

0: Ez itt a Rádió Egy, ahol sok igazi ma is legyen, egy Purple Disco Machine volt hallható, és Something on My Mind. Hamarosan folytatódik a Before Party show, önök fiúk, egészen 19 óraig. Még egy órán keresztül mixelek nektek az igazi ma is legereket, és kivel telekozunk hamarosan, azt is sem mondom, Sam Feld, és a szám címe Heart Like Mine. Oké? Oké!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: diszkosít!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
2: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
3: Újra jön a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival! Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
7: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

legjelitára gyógyén, sőt, egész világszerten. Na jó, érkezik most még egy világsztárának fiúk, nem én, Ed Sheeranről van szó, és a szám címe Azizam, de ez egy jó remix. Ez nem az eredeti, ez egy remix, és szerintem nagyon jól sikerült, és ki csinálta, azt is elmondom, Funk Joy. Azizam, Ed Sheeran, itt a Rádió Egyen, 19 óraig mixelek nektek az igazi más legereket, még egyszer hangsúlyozom, jó helyen vagytok itt a Rádió Egyen.

igen, mikor szerelmesek vagyunk, tínédzserként, nem nagyon akarunk hazamenni, inkább maradnak a barátnővel vagy barátjával, ugye? Ez volt a szám címe, hogy Don't Wanna Go Home, Medusa. Ah, Medusa, de szeretjük. Hát akik jönnek most, szeretünk is őket, nem? Offenbach, Aranyosak, egy francia DJ párról van szó. A szám címe Overdrive. Ez egy kis feldolgozás, valamikor régen Kim Wilde énekeltek, Kolumbia, jól emlékszem, és hát kicsit elcsíptek a melódia, megváltoztatták a szöveg, és jó sikerült! Hát mit kell kötekenni? Nem kell! Nagyon jó minden! Jönnek a Offenbach, Overdrive! 19 óraig mixelek nektek. Jó helyen vagytok!

0: sok a remixenek, tovább az igazi ma is legereket, és jön Ampere of the Sun, Blond is elég üt, Walking on a Dream, maradatok velem, itt a Rádió Egyen, jó helyen vagytok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál.
2: Szerintem
1: nem úgy
2: csak betöltött a szoftver.
1: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
2: Hát az van, hogy fókfogykos voltál, azt nem vagy az.
1: Hát akkor nézd meg a videót,
3: hogy megjött az agya, vagy mi?
1: Ennyi, nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
2: Az akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor most már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy szerintem egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
1: Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb lesz. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
3: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
1: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulnod, és a kötélen visszahúzod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
3: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
1: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
2: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
1: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, kettő darab képviselő fánként.
2: Hát kókuszgolyó. Sima.
1: Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
2: már. Most már nézzek, én ezt leizzadok.
1: Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sun, a szám címe Working on a Dream, Blondish Remix. Blondish itt volt nemrég, szombaton itt a stúdióban mixelni élőben egy órán keresztül az ő kis szetet, és tanultunk belőle. Komolyat, saj, nagyon komoly. Allé, lelökjük, még egyszer mondom, 19 óraig mixelek, bulizunk egy nagyot, jönnek a Up of the Sun, Working on a Dream itt a Rádió 1-en.

Élő kívánságműsor, jó? Oké. Mindent tudok rólunk, érkezik most a legújabb dalunk, Kanál együtt, igen, azaz Kuki és Kanál, Kuki én, Kanál jó barát nekem, és azt hiszem címe Fire, sokan kérdezik ki a zenekesnő, én mondom Alexia. Ennyi, jó, mindent tudok, jön akkor a kis produkciók, igen, Fire az eszem címe, és ha esetleg teszik ezt a zene nektek, akkor mikor itt van a kívánságműsor arra, hogy jön, nyugodtan lehet kérni ezt a dalt, jó? Nekünk jó lesne. Allé, jön akkor Kuki Kanál együtt, Fire, fogjatok sok szeretettel a legújabb dalunk itt a rádió egyen.

0: Mad, és ezt címe Be Mine.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
8: Úgy is meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
10: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem úgy
11: csak betöltött a szoftver.
10: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
11: Hát az van, hogy fókfogykos voltál, azt sem nem vagy az.
10: Akkor nézd meg a videót,
12: hogy megjött az agya, vagy mi?
10: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
11: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor sem már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
10: Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb leszel. Én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
12: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
10: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulnod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
12: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
10: Biztos, hogy nem ugranék le. Na. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
11: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
10: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba. Kettő darab képviselő fánkja.
11: Simán leugrasztó.
10: Sima. Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
11: már. Most már ránézek, én ezt leizzadok.
10: Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
9: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most.
1: Rádió.
9: A Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, a kívánságműsor elkezdődött. Itt van a mai első telefonáló. Halló, halló!
2: Kukuki Dávid vagyok.
1: Na mi újság?
2: Minden nagyszerű. Már vagyunk bele az estébe, de...
1: Hát de nem.
2: Ez igaz, még.
1: Buli lesz?
2: Buli lesz, persze, hogy buli lesz.
1: Helyes.
2: Minden szombat este oda kell menni, nem?
1: Hát nem, ahol vagyok plene. Jó van. Na, kivel mész bulizni? Barátaiddal, vagy nem tudom?
2: Barátaimmal.
1: Fiús buli?
2: Meg fiatal az ember barátaival. Egy fiú buli lesz, aztán hátra a végén lányoknál végig.
1: Kívánom neked! Szóval egy kis csajozós este, ugye? Úgy érzem.
2: Igen, majd megmeditálom a telefonszámot, aztán kérnek, hogy ha valaki jöjjön, akkor adják, padd meg neki. Lányok, csak lányoknak.
1: Jó van, oké. Na mit szeretnéd kérni?
2: Hát a legújabb regálindítás. Ha már tisztelt számodat nem lehet kérni a rádióba, akkor mindenképpen, ha már lányokról beszélünk, akkor legyen egy magyar DJ lány.
1: De lehet kérni az indánom, de most mentem X-ben nemrég, és érzem, hogy a regálindítás jön neked.
2: Meg persze, a kis kék hajával, nagyon aranyos.
1: Jó. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldöm minden szingli lánynak.
1: Igen.
2: Meg aki szereti.
1: Oké. Okay. Rendben, csajózós, köszönöm szépen, a telefonáltál. Jó bulizás estére, jó?
2: Neked is.
1: Köszi, ciao. Érkezik Regan Lili nálunk, a legújabb daltól, a szám címe Heal Me.
3: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hey, what's up? It's Debbie Guerra and you're listening to my French friend DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óraig, lányok, fiúk. Kicsit visszahangzik a hangom, nem tudom miért. Lehetséges, hogy ki vagyunk okosítva. Mindjárt kiderül. Halló, halló.
2: Szia, Zsófi vagyok.
1: Szia, Zsófi. Hú, de jó kedved van. Hallom a hangod, hogy jó. Páf, tis, pis, páf, püf. Jó, rossz kedved van? Mi van?
2: Nem, jó
1: kedvem van,
2: minden oké.
1: Na jó van, oké. Jó ezt hallani. Viszont el kell mondjam valamit neked. Gratulálok, mert jó az ízlésed.
2: Na, hát kér... jó, az zenelnőt kértem.
1: Hát igen, az a Robin Schulz, amit kértél tőlem, a szám címe Better Times, ez valahol elképesztő.
2: Ja,
1: das ist gut, ja, most már beszélünk németül, ja, ach, ich bin Cookie, ja, das ist zusammen, ja, Radio 1. Szabadtuni kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, mindenkinek, aki szereti.
1: Azt az a Juhasz Gergely kedvenc mondatot, tudod, mit szokott cserélni, mikor valaki ezt mondja? Leteszi.
2: Ez van.
1: Jó van, oké. Okay. Jó volt veled beszélni, vigyázz magadra, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Köszönjük neked is.
1: Hello, hello! Érkezik Robin Schulz nálunk, a szám címe Better Times.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger megy.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Kívánság műsor, 20 óra ég, mindjárt vége, de van még egy telefonaló. Halló, halló?
3: Szia, Miki vagyok, és szeretnék küldeni egy számot.
2: Na, először, hogy vagy?
3: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Minden szupi.
2: Minden szupi, jó. Melyik dal gondoltad?
3: A legújabb Blondie számot szeretnék küldeni.
2: Ez nagyon jó. És kinek szeretnéd küldeni?
3: A legeslegjobb barátnőmnek, aki most töltötte a 42. születésnapját, Orsinak.
2: Ó, boldog születésnapot kívánunk neki, mert nagyon fiatal. Nagyon fiatal. Én nem szeretem, mikor az emberek azt mondják, hogy 40 éves múltál, vagy 50 éves múltál, akkor már vége. Adjunk már. Ez már 100 évvel ezelőtt voltál egy ilyen, most már fiatalok maradunk, 80 évesig. Ez a minimum.
3: Így van, a 40 az új 30.
2: Így van. Jó van, akkor még egyszer boldog születésnapot kívánok neki, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
3: Én is köszönöm szépen, további szép estét.
2: Köszönöm, ciao,
3: szia.
2: Érkezik elő újabb Blondie is nálunk tényleg, és Isten is még egyszer mondom, itt volt élőben mixelni az egyik szombaton, 6 és 7 között, és óriási bulit csapant, ő Blondie is, és ezen címe Lovers on the Dance Floor. Blondie is, itt vagy velem?
4: Hi, this is Blondie, and you're listening to Cookie.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, nem menjetek sehova, érkezik a diszkosi csapat, utána U.S. Gary, és mi holnap újra telekozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen, vagy ma este személyesen Szolnokon, jó? Búcsúzom Lady Gagával, Paparazzi Cookie voltam, legyetek jók, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt 2 darab XXL hotdoggal és 1 Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk 1 normál hotdoggal.
2: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
1: Mondtam.
2: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
1: Fresh Buddy sosem pipázik.
2: Akkor veszünk mi is egyet?
1: Úgy érted, még egyet?
2: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
3: Hunyavál szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós hádaüzletünkben. Csap le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely 1 hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem úgy
10: csinálsz. Betöltött a szoftver.
9: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
10: Hát az van, hogy fúfogykos voltál, azt sem nem vagy az.
9: Hát akkor nézd meg a videót.
11: Megjött az agya, vagy mi?
9: Ennyi, nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
10: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor most már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy szerintem egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
9: Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb lesz. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
11: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
9: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
11: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
9: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
10: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
9: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, 2 darab képviselő fánként.
10: Sima leugrasztó.
9: Sima. Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
10: már. Most már nézzek, én ezt leizzadok.
9: Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
13: Diszkó!
8: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
14: Sziasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy és indul a Diszkosít Radio Show, Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és a játszoknál velem DJ Juniorral.
15: Ladies and gentlemen, my dame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagyon jó a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
14: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, Demecsernek köszönöm, Budapesti a hajógyári klasszik, illetve a Csibészek VS Personal Jesus felkészül Balatonmárja fürdőn.
15: Indítsuk az estét az ausztrál pszichedelikus poprock, de pörög a nyelvem. Együttes a Tanulmány Impala elemezével, a Dracula DJ Junior remixével kívánok mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Rádió egy csak igazi, mai sláger, mely DJ Junior, Bárány Attila és jómagam Hanvai PG.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között a Gedeonok, Bendegúzok, Dánielek, Gedék, Gidák és Samuk, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kami Márton, Jantek Tamás, Roskó Morian, gimnáziumi osztálytársam, Velő Norbi és Széki Gabriella. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: November 7-én Budapesten Made in Italy Party, a részletek a rajongói oldalon kim vannak, és ennek fényében most pörgetek egy igazi olasz, hogyha az angyalok énekelni tudnának, akkor tényleg olyan hangjuk lenne szerintem, mint Andrea Bocellinek, ő jön a folytatásban a Caruso, DJ Junior remixével megy tovább a diszkosi trédiósó.

0: DJ és Bárány Attila.
1: Ma este három helyszínen várok mindenkit sok-sok szeretettel, méghozzá Gyöngyösön, utána Bátaszéken és a fővárosban és a budapesti rezidenciámon, ahol nagyon csajos deep house zenéket fogok pörgetni.
2: Jugel itt volt Magyarországon és sok jó dalt játszott egyébként a szettjében. Mondjuk ez a Jamaican, ez az egyik legnagyobb slágere, de ettől függetlenül én ezt nem tudtam sokáig játszani, mert annyira össze-vissza darabolt egyébként a dal, és erről beszéltünk, hogy nem pontosan körökre jön ki bizonyos rész, úgyhogy csináltam belőle egy új DJ Junior remixet. Ez 100 szóltóval közös Jugel, a Jamaican DJ Junior van a Disco Shitben.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalma, Adrén színőle, Diszkocsita Rádió egyen Bárány Attilában, Hanvai PG-vel, velem DJ Juniorral, és október 24-én Békés Csabán találkozunk.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy a nagy színpadon fogunk játszani, ugyebár a Manna Cum Laude után. Pont ma 22:15-kor egy tudta, hogy én már korábban lemegyek, mert szeretem ezt a fesztivált. Békés Csabán jó fajta kóbászok vannak, és nagyon be foglak már hozni.
2: Én meg azért megyek le korán, mert különben nem érek oda Sződre, úgyhogy biztos, hogy a legelső között ott leszek már. Már alig várom, hogy a Manna Cum Laude színpadra lépjen, aztán utána, hogy lelépjen, és akkor utána, hogy föllépek. Szóval nagyjából ez lesz.
0: Egyébként én csináltam még annak a Manna Cum Laude-nek valami remixet, elő kéne vennem, de tényleg egy hivatalos megrendelés volt még a fiúktól. Most viszont megyünk tovább nem velük, hanem ezúttal egy Oliver Heldens dal, amit Kreider és a Young Punks készített el. Ez egy régi, ha jól tudom, Freeze dal, de azelőtt is volt már valami, AEIOU. DJ Junior van a Diszkocsitában.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Az október 24-i fellépésünkkel kapcsolatosan beszélgettünk már pár perccel ezelőtt is, hogy a Magna Cum Laude zenekar játszik előttünk, mire mondta Junior, hogy felkérték egy hivatalos remixet. Hát én nem hivatalosat csináltam a vidéki Sanzonból még hozzá 2020-ban, vagyis 6 évvel ezelőtt. Ezt most nem fogom lejátszani majd, mert ezt hülye venni ki magát, hogy utánuk még egy kis Magna Cum Laude, de lesz, ami lesz, gyerekek. Mondjuk Bánat utca, a fiúk nagy örömére.
0: Volt egy ilyen remix turném egyébként annó régen, és ott játszottam ezeket a magyar remixeket, jó néhányat készítettem akkoriban, kimon egyébként a YouTube csatornámon meg tudjátok nézni, most viszont megyünk tovább, ez is kimon, csak ez már nemzetközi. Francia, Julien Jebel és az Air Conditionnel érkezik DJ Juniorban a Disco Shitben.

0: Igen, fuss el, élő hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik mára. Én azzal, hogy ma este korán fogok játszani a Hajógyári Klasszikum Budapesten, és aztán megyek Balatonmária fürdőre, hogy 2026-ban utoljára szórakoztassam ott az egybegyűlteket. A Personal Jesus vs. Csibészek partin, ahol Szecsei Attilát váltom majd a helyszínen. Én Bárány Attila voltam, további jó szórakozás, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai Pizsi voltam, köszönöm a követéseket az összes social media felületeimen, a saját cuccaim miatt írjatok nekem e-mailt a Hambai Pizsi kukat, hambaipizsi.hu-ra. Ma este pedig Gyöngyösön, Bátaszéken és itt a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel, jófajta kis house zenékkel. Szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt mivel szombat volt, ma kikerült Andrea Bocelli Caruso DJ Junior remixe a YouTube csatornámra, minden egyéb elérhető itt, úgyhogy nézzetek meg, amiket ma játszottam, illetve a remixek, amelyeket nyáron készítettem, a Facebook csatornámon szintén elérhető, a rajongói oldalamon megosztottam, ne felejtsétek el, november 7 Budapest Made in Italy Party, Rosalia Björker és Yves Tumor közösével a Bergen DJ Junior remixeivel intunk mindenkinek pár, természetesen holnap este 8-kor a hét utolsó napján is jövünk, szavaztok!

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
2: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
3: Újra jön
2: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a szombati különkiadásunkat. 4 órányi mix vár rátok innentől, rengeteg újdonsággal a lemezjátszóknál, innentől a Loving Arms. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, pörgessük fel a World is Mine Radio Show első óráját, nem is akármilyen zenével és dallal kezdek. Hypatontól az Out My Head, maradjatok itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: hallgatói mögött jön az egyik saját zenéd, amit külföldön is játszanak a rádiók, ugye?
1: Igen, igen, igen, Európában több országban is játszak, többek között Németországban, Lengyelországban. Nagyon jó visszajelzések érkeztek, úgyhogy hát nem is kell sokáig várni már a következő dalig, amit Bekával közösen készítek, de addig is menjünk tovább a legújabb Lovingham-szal, ami Lost in a Dream, Kaoma Lambada feldolgozása. Úgyhogy hallgassátok, szombat éjszaka, úgyhogy pörögünk rá a ma estére. Maradjatok itt a Rádió 1-en, a Birdman Radio Show-ban.

0: Mit teszünk rá erre?
1: Hát egy Grammy díjas csávóval menjünk tovább, egy francia DJ-vel. Úgy hívják őt, hogy Google. Azt hittem, hogy lecsapsz rá, hogy Kuki.
0: Grammy-t a Kukinak?
1: Igen, igen, igen. Hát Google is majdnem olyan jó, mint a mi Kukink, úgyhogy Google-el megyünk tovább, és a Shine következik tőle itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: Külön kiadásunkat szokás szerint a Loving Arms indította be. Andri, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, én köszönöm, úgyhogy jövő héten folytatjuk. Neked kitartás, nektek pedig jó bulit otthon. Szavaztok!
0: Pörgünk tovább, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszótnál nyúlik.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Gyerekek, szokás szerint New Week viszi nálunk tovább a szombat estét, induljunk el.
1: Tök jó zenéket hoztam el az estére, ahogy szoktuk is. Úgyhogy egy Bambolé jóval és egy Alex Kenji-vel indulunk itt a Rádió 1-en. Gyertek velünk!

0: 200-as listáját. A világ vezető lemezlovasairól David Guetta továbbra is az első, Lost Frequencies pedig két helyet javítva a tavalyi helyezéséhez képest a 17. Ő jön most.
1: Lévita, itt a Rádió 1-en, gyertek, hangosítsátok fel a Rádió 1-et!

0: Szombat este a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Ilyenkor mindig egészen éjjel egyig tart a műsor, most Newbik a lemezjátszóknál, 11-től Antonio is jön még. Üdv a most érkezőknek, hello Newbik!
1: Hello Geri, szevasztok! Egy félelmetes Dracula dal után érkezik egy igazán nyári feelingű, fantasztikusan jó zene. Ezt ugye már sokszor elmondtuk erről, már magáról a producerről is, és természetesen azt is, hogy fesztiválok, klubok, bulik, vagy épp a Rádió 1-en, ahol a legfontosabb Come to Life, Cassiana.

0: Calvin Harris még 2026 nyár végén, ez volt a Satisfy a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Nyúlvik a lemezjátszói mögött, nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. A Faithless egyik legnagyobb klasszikusa érkezik, természetesen felújítva. Az eredetije 2001-ben jelent meg, 25 éve.
1: És ebből egy brutálisan jó Adam Beyer alt mix, tehát egy régi, módi feldolgozás, legalábbis a stílusát, a hangzásvilágát illetően, viszont ugyanaz az erő, ami ebből kijön. We Come One, itt a Rádió 1-en, gyertek!

0: neked mára ez a kilépő zenét. Hová mész innen?
1: Innen kérek szépen Bátaszékre megyek, és én nagyon várom.
0: Engedünk is, jó bulit kívánunk neked. Nyugik után 11-től a lemezjátszóknál Antónia, úgyhogy maradjatok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: mindenkinek innentől tehát Antonio a házban minőségi klubzenékkel és nagyon sok újdonsággal, és milyen finom gumicukrot kaptam már megint. Hello, Anti, köszi!
1: Hello, Rádió 1-esek, édesen indul, ugye ez az egy óra? Hát hoztam Gerginek egy kis gumicukrot, hogy feldobjuk itt a cukortartalommal, felpörgessük ezt az egy órát, úgyhogy amivel indulunk, az nem más, mint egy igazi mai sláger, Sam Feld és a Heart Like Mine.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és Haberben élőben.

0: Chris Lake és az Ease My Mind a fantasztikus Odmob remixben szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a mostanti?
1: Maradunk ebben a morcos stílusban. Egy saját verziót készítettem el Robin Schulz dalából, úgyhogy ezzel is megyünk tovább. Érkezik a Better Times.

0: Ma este Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat-it. Hová tovább utána?
1: Képzeld, Geri, én egy klasszik buliban fog játszani Budapesten, úgyhogy klasszik bulira föl, valamint rádiózásra föl. Hallgassátok a Rádió Egyet, legyen nagyon kellemes a hétvégétek. Jövő héten találkozunk itt a World Is My Radio Show-ban. Egy dolgot el kell, hogy mondjak, jövő héten hátrébb húzódok egy kicsit, elmegyek pihenni, Gergő, majd bombázlak képekkel, napsütésessel.
0: Ja, azt hittem, hogy azt mondod, hogy ígyatok egy forró kakaót. Hát mi van a kakaóval?
1: Kakaózás majd, buli után lefekvés előtt lesz.
0: Jól van, Antikám, jó pihét.
1: Köszönöm, sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri.
0: Ti pedig maradjatok néhány perc múlva éjféltől a Guest Mixben a lemezjátszóim.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: is Mine radio show starts now.
1: Hello mindenkinek, Olesziával bulizunk tovább, ő készítette a heti guest mixünket, ami a Medúzában indul. Ez az Edge of the

0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét. Ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, a World is My Radio Show guest mixe után már nem mixben, de szépen egymás után szólnak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. És én, mi meglepő, nem Király Tamás vagyok, Kis Márti a mikrofonnal egészen reggel 8-ig, akkor Balázsék, Weekend Balázsék extra, de ne szaladjunk ennyire előre. Ebben az órában is a legmenőbb énekesek, énekesnők, csapatok, DJ-k, producerek, most Ed Sheeran barátunk és az Azizám.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Alex Warren is egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első Amerikában, Ella Langley és a Choose in Texas, hát az ott nagyon nagyot megy a második, aztán a harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.